0: Exjú slágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Exjú slágerek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Mi játsszuk a legtöbb régi zenét. Azért nem ennyire régit.
1: Változatosság a retro jegyében.
2: Ez a Szabadkai Magyar Rádió reggeltől estig.
0: Retro slágerek társaságában.

Dexter's Bridge. Now let's go forward.

0: Valódi hangszerek. Legendás zenekarok. Igazi zenészek. Igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenki.

0: a minőségi magyar zene.
1: A Korszabadkai Magyar Rádió. Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mert a legtöbb magyar sláger nálunk szól.
1: Nálunk szól.

0: A 70-es évek királynője, a Queen.
1: A 70-es évek királynője, a Queen. We are the
2: champions. A 80-as évek hercege, Prince. Prince. Prince.
3: A 80-as évek hercege, Prince.
0: Fejedelmi zenék a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.

0: temperatúra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió 107,1 MHz-en.

0: Figyelem! Figyelem! Visszaszámlálás kezdődik. 3, 2, 1.
1: És indul még egy sláger a 80-as évekből.
0: Szabadai.

0: Zenés képeslapok a múltból a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es évek kedvencei az SMR-ben. Hallgasson zenét velünk!
2: A 107,1 MHz-en.

0: búcsúzik a nyár.
1: Búcsúzhat a nyár, osonhat az ősz, tombolhat a tél.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Télen-nyáron a legnagyobb magyar slágerek szólnak.
3: A legnagyobb magyar slágerek szólnak.
2: A 107,1 MHz-en.

0: legendák nálunk szólnak.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A 107,1 MHz-en.
0: A régi zenék hullámhossza.
2: 107,1 MHz.
0: A lemez.
1: A lemez.
0: Forog tovább.

0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ahol a régi slágerek nem mentek ki a divatból.
1: Mert ami jó, az jó.

0: 7 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
2: Ébredjen velünk,
3: hogy ne maradjon le semmiről.
4: Szabadkai Magyar Rádió.

0: ahol a régi slágerek tovább élnek. Itt halhatatlan előadók,
1: és legendás zenekarok dalai szólnak.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Nálunk a nosztalgia a divat.
1: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
3: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez, akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a hét napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Reklámot hallottak.
8: A 90-es évek magyar slágerei.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban, a 107,1 MHz-en.
7: A hallgatók hullámhosszán.
0: 107,1.

0: Aki velünk ébred, az ráébred.
1: Ébredjen velem.
2: Ébredjen velem.
1: Kezdje a reggelt a Szabadkai Magyar Rádióval.
3: A 107,1

0: Ajánló következik.
1: Állattenyésztés, növénytermesztés, korszerű technológiák, pályázati lehetőségek, minőséges termények és egészséges élelmiszerek. Agrárvilág. Ha önt érdekli a mezőgazdaság, hallgassa az Agrárvilágot vasárnap délelőtt 9 órától a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ajánlót hallottak.
3: SMR
0: 107,1.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80-as évek zenéi.

0: Reklám következik.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban. A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget. Hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interiőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
5: Reklámot hallottak.
6: 8 óra van.
7: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, válassza a szabadkai címkét.

0: Cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
1: Indítsák a napot a Szabadkai Magyar Rádióval.
2: A 107,1 MHz-en.

0: God.
1: Jó reggelt, Szabadkai Magyar Rádiót hallgatók!
2: Ébredjen velünk
3: a 107,1 MHz-en!

0: rockzene őskora. A rockzene fénykora.
1: Lesz rock.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Reklám következik.
1: Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk, minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztán látás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
2: Reklámot hallottak. 107,1.
0: SMR.

0: 107,1. Itt csak retrosláger megy.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióval a 80-as években.

0: apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, az ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Kiváló minőségű, frissen passzírozott paradicsomlé eladó Kisradonovácon a Nagy Imre utca 118-as szám alatt. Érdeklődni 7-től 18 óráig a 024 544 431-es, illetve a 064 161 06 25-ös telefonszámon. 10 liter paradicsomlé megvásárlása után 1 litert ajándékba adnak. 024 544 431, illetve 064 161 06 25. Háziasszonyok, figyelem, megkezdjük a paradicsomlé árusítását augusztusban a szabadkai kaszárnya mögött a Vukmándosíty utca 17-es szám alatt. Érdeklődni a 063 822 67 39-es telefonszámon lehet. 063 822 67 39. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján, a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
3: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 21:30-tól és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
3: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
3: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
3: Zenés multidézés a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: A 80-as évek, 90-es évek legnagyobb magyar slágerei
3: a 107,1 MHz-en.

0: ajánló következik.
1: Kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban. Vasárnaponként az önök zenés üdvözleteit továbbítjuk 11 és 16 óra között a 107,1 és a 107,9 MHz-en. Zenei listánkat megtalálják a Pannoner TV honlapján, a Hétvégi Magyar Szóban, a Tarka Világban, a Hét Napban, a Családi Körben, a Halas Média weblapján, a Halasi Tükörben, valamint az internetes közösségi oldalon is. Így gratulálok! Vasárnapi kívánságműsor 11-től 16 óráig a 107,1 és a 107,9 MHz-en. Ajánlót hallottak! Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.

0: ajánló következik.
1: Állattenyésztés, növénytermesztés, korszerű technológiák, pályázati lehetőségek, minőséges termények és egészséges élelmiszerek. Agrárvilág. Ha önt érdekli a mezőgazdaság, hallgassa az Agrárvilágot vasárnap délelőtt 9 órától a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ajánlót hallotta.
3: A 70-es évek felejthetetlen dalai. Szabadkai Magyar Rádió. 107,1.

0: régi idős slágerei,
1: legendás előadók,
0: emlékezetes dalai a múlt ködéből. Most pedig szóljanak a 60-as évek zenéi.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Reklám következik.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban. A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
0: Bizonytalan időket élünk, számtalan kockázat vesz körül bennünket. A legtöbben soha nem aggódtak még ennyire családjukért, vagyonukért, vállalkozásukért vagy önmagukért, mint most. Szerencsére van megoldás a vészterhes időkre. A biztosítás. Gondoljunk már ma a holnapra, biztosítsuk be magunkat a bizonytalan napokra. Millennium biztosító. Ideje a jövőre gondolni. MIOS.RS.
2: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
1: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs. Reklámot hallottak.
0: 9 óra van.
3: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai Címgáz klímáit. Önökkel, önökért. Címgáz.

Állattenyésztés, növénytermesztés, korszerű technológiák, pályázati lehetőségek, minőséges termények és egészséges élelmiszerek. Agrárvilág. Ha önt érdekli a mezőgazdaság, hallgassa az Agrárvilágot vasárnap délelőtt 9 órától a Szabadkai Magyar Rádióban. Köszöntöm az Agrárvilág hallgatóit, a szerkesztő Rafek Violetta. Mai műsorunk kiemelt témája a szárazság. A termelők szerint szinte minden tönkre ment a földeken. A napraforgót is egyes helyeken elkezdték betakarítani, a hozamok azonban katasztrofálisak. A kukoricánál sem jobb a helyzet. A juhászoknak is meggyűlt a bajuk a kánikulával. Mai műsorunkban hallhatnak még a vaditatásról, a szüret alakulásáról, és pálinkát is főzünk. Tartsanak velünk itt a 107,1 MHz-en.

0: A tartós kánikula és a csapadékhiány nem csak a növénytermesztést, hanem az állattenyésztést is rendkívül nehéz helyzetbe hozta. A juhtenyésztők is panaszkodnak. A juhászok dolgát a kiégett legelők mellett a vízhiány és a perzselő hőség nehezíti. A tenyésztők az utóbbi időszakban inkább kora reggel terelik ki az állatokat, napközben pedig igyekeznek árnyékos helyet és ivóvizet biztosítani számukra. A lehetőségek azonban korlátozottak. Horváth Kátai Orhide a riportja.
1: A rendkívüli hőség miatt a juhtenyésztők kénytelenek voltak változtatni a napi rutinon. Kora reggel 5 órakor terelik a nyájat, 8-9 óra körül pedig már be kell hajtaniuk az állatokat a perzselő nap elől. A juhokat legeltetés közben a közeli csatornáknál, a delelés idején pedig a karámokban itatják. A rendkívüli szárazság egyetlen előnye, hogy a száraz talajon minimálisra csökken a fertőzések kockázata, így hatékonyan megelőzhető a juhok körében gyakorinak számító sántaság kialakulása.
2: A 40 fokos meleg, ami ránk jött, az főleg az idén hosszú szárazságban. Főleg néha, amíg a meleg az nyáron szokott melegni, de hogy ennyi ide már eső nélkül, tehát lássuk a mutassa kép saját magát, hogy ki vannak a legelők égve. Na, most az egyedül egy jó, az sok rosszba, hogy a birka az nagyon szereti a szárazságot. Sőt, akármilyen rossz idő van, csak szárazság legyen. Ő neki nem számít, hogy a jászol az meg van pakolva, nem, csak ő szárazság legyen, akkor nem fogja a sántaság, meg az egyéb betegségek. Tehát most már még, amilyen most az időjárás, most már azért kezd meglátszani, amik idősebb birka, vagy amik jobb báránt nevelt, azok már azért kezdik követelni a plusz etetést, ami nagyon nehezen megoldható, mert tudjuk, hogy a télire valót is alig-alig tudjuk beteremteni, locsolás nélkül ebben az időszakban. Ugye locsolásra még kevesen vannak ráva, még nagyon drágába kerül.
1: A takarmányhiány miatt többen már most a kukorica silózásra hagyatkoznának, ám a táblákon a tengeri nagy része már feladta a harcot a forrósággal szemben. A száraz száron alig akadt cső, ami igazi tápértéket adna. A gazdák próbálják szakaszos legeltetéssel beosztani a megmaradt zöld felületet, de ezt a szabályt kevesen tartják tiszteletben. A rossz kondíció és a tápanyag hiány az ellésre is negatív hatással lesz a tenyésztők szerint. A vemhes anyajuhok tápanyag és energia hiánya ugyanis súlyosan veszélyezteti az ellés biztonságát és a magzatok fejlődését. Csökken a bárányok születési súlya és ellenálló képessége, az anyánál pedig anyagcserezavarok léphetnek fel. Az egyik legégetőbb probléma azonban továbbra is az itatás megszervezése a kiszáradt határban.
3: Az itatást egyetlen egy helyen tudjuk megoldani, de szinte ott is veszekedve kell itatnunk, mert mindenki, aki bemegy elsőbb, az ott szeretne maradni, ott árnyék is van. És akkor a kanisai helyi közösséget próbáltuk már ez véget többszörösen is kérni, hogy valamit próbáljanak, hanem is útkutakat, de bár hogy több helyen le tudnának menni ezen a Tisza-Duna kanálison a birkák inni, de sajnos sose mifelénk hajlanak. Voltak több kéréseink is, voltak olyan kéréseink is tőlük, hogy ez a legelő meg kell nézni, hogy mennyi jószágot bír el, mert sajnos a vidéki juhászok bejönnek. Nem az a problémánk nekünk, hogy bejönnek a vidéki juhászok, hanem hogy már odaér, hogy a mi jószágainkat se bíri el ez a legelő, mivel hogy nincs eső. Nem azt kell nézni, hogy mekkora terület van, hanem azt kell nézni, hogy elbírja ezt a mennyiségi jószágot, ami itt van, mikor nincs eső. Mert viszont ha nem lettek volna ezek a vidéki juhászok itt, akkor csak maradt volna még egy kis szárazfű, de plusz 2-3 ezer birka, ami ide bevándorolt, bizony, hogy azok lerágtak mindent, most elmentek nekünk, itt maradt a nagy semmi.
1: A juhtenyésztők abban reménykednek, hogy a közelgő ősz hoz némi csapadékot és enyhülést. Máskülönben a kényszerű kiegészítő etetések miatt a téli takarmánytartalékok már a hideg hónapok beállta előtt elfogyhatnak.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Reklám következik.
4: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem. Válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
5: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15. Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztán látás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
2: Reklámot hallottak.
3: Ajánló következik.
6: Huszonöt év egy fergeteges fesztivál, és a világ ismét Szabadkán. Kóstolj bele a nemzetközi ízekbe, fedezd fel a kézműves vásárt, táncolj és élvezd a koncerteket. Napközben vár az Etnopolis forgataga, este a nagy színpadi produkciók, éjszaka pedig a Népkör udvarában folytatódik a buli. Interetno 25, augusztus 20, 24. Csekkold a részletes programot a hivatalos Interetno oldalon, kövess minket friss infókért, választ ki a kedvenceidet, vagy egyszerűen csak gyere el és érezd jól magad.
1: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.
5: Minden, ami mezőgazdaság, a Szabadkai Magyar Rádióban. Agrárvilág.
7: Az idei nyár rendkívüli megpróbáltatások elé állítja nem csak az embereket, hanem a vadon élő állatokat is. Vidékünkön már hosszabb ideje tartó rekkenő hőség és a csapadék hiány miatt egyre fontosabb szerepet kap a vadállomány vízellátása. A vadásztársaságok ilyenkor fokozott figyelmet fordítanak arra, hogy elegendő ivóvíz álljon rendelkezésre az erdőkben és a mezőkön élő állatok számára. Arról, hogy milyen feladatokat jelent ez a gyakorlatban is, hogyan viselik a vadak a szélsőséges időjárást, Fábián Zoltán, kelebiai vadászt, Vitkovics Alexander kérdezte.
8: Mennyire nehéz helyzetet teremtett az idei elhúzódó hőség a vajdasági vadállomány számára is, mely állatfajokat érinti a leginkább?
9: Hát ez az elhúzódó szárazság, ez mindenre rátette a negatív hatását, így a vadállományra is, így a vadászok is nehezen tudnak megküzdeni ezzel a rendkívüli hőséggel. Ugyanúgy, mint az embernek is nagy nehézségeket okoz a hőség, ugyanúgy a házi állatoknak, akikről gondoskodunk egyébként, napi szinten adunk nekik vizet és élelmet, akkor tessék elgondolni a vadállatoknak mekkora nehézséget okoz, akiket viszont nem gondozzák az átlagemberek, kivéve a vadászokat. Ők az egyetlenek, akik gondoskodnak róluk, úgyhogy mi vadászok járunk ki itatni. Sajnos valamikor ezt nem kellett megtenni, valamikor a téli etetése kellett a hangsúlyt helyezni, manapság pedig az itatásra, a nyári itatásra. Úgyhogy a vizet azt hordjuk ki nagy mennyiségben, most a hétvégén is voltunk kint vasárnap, vittük ki a vizet, az itatók szinte bármennyit lehet kihordani, az itatók szárazak, az két okból kifolyólag, egy a nagy kipárolgás véget, hogyha az itatót a vadat nem is használják el, a nagy kipárolgás végezt elvész a víz, illetve a vadak megisszák. Úgyhogy ez egyértelmű. Amennyire tudunk, kint a határban több helyen helyezünk itatókat, illetve benne vagyok ilyen Facebook csoportban is a vadászokkal, egy ilyen Facebook csoportban, hogy a környékbeli más vadásztársaságok, illetve a vadászcsoportok hogyan védekeznek ez a nagy szárazság ellen, és azt kell mondjam, le a kalappa vadászokkal, tényleg hordják ki a vizet, fényképes igazolásokat küldenek, hogy kis betonmedencéket csinálnak, ilyen 1-2000 literes betonmedencéket, vagy bármilyen tartályokba, ami aktuális, hogy a vad tudjon belőle inni, visznek ki. Mit kell ebben, mi ilyen elhasznált, vagy kis elejtezett kádokat, ezt alkalmazunk legjobban, ilyen 200 literes kádokat, amiben rámpát szoktunk tenni, hogy a vad bele tudjon menni, az apró vad, fácán, nyúl, bele tudjon menni, és tudjon belőle inni. Úgy hordjuk ki a vizet intenzíven.
8: Említette azt, hogy korábban a vadászok fő feladata volt a téli tápanyag utánpótlás, tehát gyakorlatilag a téli etetés. Most viszont vizet is kell hordani ki. Gondolom, hogy ez összefügg azzal, hogy egyre kevesebb a felszíni víz. Tudjuk, ugye Kelebián volt a tó, és nem is egy. Most ugye nagyjából ez mind száraz.
9: Hát igen, nem nagyjából, hanem 100%-ig a száraz. Hát ilyen még nem történt, mint ami most megtörténik, hogy a tóra, most ezt úgy képzeljük, a valamikori tóba kell vigyük a vizet, a kútból kiszivattyúzott vizet kell vigyük a tóra, ott van itatónk, hogy a vadak tudjanak inni. Nagyon nagy könnyűséget jelentett valamikor, hogy a Kelebéi tó, csak úgy nevezik itt a környékben a Kelebéi rét, hogy van benne víz. Ha nem is teljes mértékben, de kanálisban volt víz. A vadakat nem kellett itatni a környéken, ők megtalálták, meg tudták, hogy hol van, bejártak. Manapság pedig az van, hogy oda is viszünk ki itatót, mert a vadak oda járnak, meg szokták, de víz nincs. Itatót viszünk ki, és azt használják a vadak, illetve ami egy segítség tudatalat, vagy tudatosan, a gazdák ugye öntöznek, mert a szántóföldi kultúrákat muszáj öntözni, különben mindenki szárad, és az öntözött parcellákba, megmaradt kis pocsolyákba a vadak intenzíven oda járnak. Már úgy járnak oda, hogy az embertől nem is félnek, annyira szomjasak, hogy miást elindul a rendszer, és miást van egy kis vízmennyiség, az ember ott állhat 10 méterre, a fácának tömegével jelennek meg, és mennek inni a nagyon szomjasak.
8: Mi, amikor a vad itatásról beszélünk, általában a zemlősökre gondolunk, illetve a nagyvadra. Viszont egyre inkább, ezt jó magam is tapasztalom az udvarba, hogy egyre több énekes madár keresi fel a kis házi kedvenceknek kitett vizet. Tehát arra is oda kell figyelni, nem csak a nagyvadra.
9: Pontosan. Ez 100%-ban így van. Az apró vadakra is oda kell figyelni. Sőt, személyes tapasztalatom, illetve gazdák állandóan hívogatnak, hogy próbálja megoldani a gondjukat, de sajnos nem tudom, mivel én nekem is személyes problémám van a szarkákkal. A szarka, mint tudjuk, az egy úgynevezett kártékony madárnak számít, viszont ők is szomjasak. Túl kell ők is éljék, ők is megszülettek, túl kell éljék, viszont a szarka nagyon okos állat, az egyik legokosabb madár, és a csöpögtető rendszereket, amit az emberek kiszerelnek, akár szántóföldi kultúrákba, akár más kultúrákba, rájöttek arra, hogy a csöpögtető rendszerek vízvezetékében tulajdonképpen ugye víz folyik. Ha folyik a víz, ha csepeg a víz, ha nem, ők kifúrják. Addig a csőrükkel piszkálják, furkálják, hogy ki tudják, és rájöttek, hogy ott mindig találnak vizet. És akkora károkat okoznak a gazdáknak, hogy az hihetetlen. És szoktak értesíteni, hogy menjünk ki, lőjük ki a szarkákat, de ez nem az egyszerű dolog. Az csepp a tengerbe, ha kilövünk valamennyit, különben is engedélyhez kötött. Nem mehetünk bármikor, bármilyen napszakban, bármilyen hónapban, ez engedély köteles. Viszont a túléléshez, nekik ez nélkülözhetetlen. Azt találtam ki, hogy nálam is itt károkat csinálnak a kertészetemben, és a szarkákat, őket különítatom. Csináltam kis medencét, szarkaitatót, pedig kártékom, de akkor inkább onnan induljanak, ne tegyenek kárt az öntözőrendszerembe, úgyhogy ezt merem ajánlani a gazdáknak is, akik most hallgatják a műsort, hogy a csöpögtető rendszer, a szántóföldek, ahol vannak itt kis medencéket alakítsanak ki a szántóföldek körül, akár 10-20-50 liter vizet tegyenek be, és a szarka előbb-utóbb oda fog menni, mert neki könnyebb onnan is meginni a vizet, mint hogy furkálja a csöpögtető rendszert, de előbb-utóbb meg fog térni, nem rögtön, nem holnap, de 1-2 héten belül a szarka át fog szokni a kis medencéből való itatásra, és a gazdának nem okoznak károkat.
8: Milyen jelekből látják a vadászok, hogy az állatok már nehezen viselik a forróságot, a vízhiányt? Ezt a kérdést már részben súroltuk.
9: Hát ez, amit most elmondtam, ugye, ez abszolút látszódik. Élő példa, én személyes tapasztalatom. Nekem is van öntözőrendszerem, csöpögtetőrendszer, illetve ilyen tifon, vízágyú rendszert. Pont a napokban fordult elő, hogy elindítottam a vízágyút, nem múlt el 2 perc, a vadak észrevették, és már fácán nyulat láttam a környéken, pedig még tócsa se tudott kialakulni, csak észrevették, hogy a víz valahonnan jön. És nem félnek az embertől tovább, ő nekik a túlélés a lényeg, nagyon szomjasak a vadak, úgyhogy akár az ember közelébe is oda megy, ha vizet érez, oda fog menni. És miás van lehetősége, inni fog. Valamikor, most is adódik olyan lehetőség, az apró vadaknál főleg jellemző, amikor nagy a harmat, akkor reggelenként a harmat csepekből is a vadak, az apró madarak, a nyúl is, akár az őz is, a harmat csepekből jól tudja magát táplálni vízzel, viszont az a probléma, hogy amikor ennyire meleg van, és ilyen trópus éjszakák vannak, harmat sincs. És még a harmatból se tudnak vizet nyerni. Ezért muszáj, hogy igyonak valamit, persze, ha találnak. Ez nagyon, nagyon nagy hiány a határban.
8: Amikor a vaditatásról beszéltünk, ugye említettük, hogy a vadászok összefogása most mérhetetlen, és a tevékenységük is megsüvegelendő, de mit tehetnek a gazdálkodók, a természetjárók vagy a lakosság annak érdekében, hogy segítsék a vadállományt ezekben a rendkívüli időjárási körülmények között?
9: Erre egyszerű a válaszom, bárki tud segíteni, aki hajlandó rá, ugyanúgy, mint a téli vadetetésnél egy kis magvat kiszór az ablakpárkára, ugye télen, vagy egy kis etetőt valaki ki szokott rakni télen, az apró vadaknak, akár az énekesmadaraknak, ugyanúgy egy kis edénybe, ha valaki kirak vizet, oda fognak járni az énekesmadarak, vagy az apró vadak, illetve a gazdák pedig, mint az előbb említettem, egy kis 50 literes, egy 20 literes kis edénybe kiraknak bármilyen, nem válogat a vad, nem érdekli, hogy milyen színű edénybe, nem érdekli, hogy műanyag, vagy fény, vagy csak víz legyen, bármit odarak, oda fog járni. És adott esetben a gazdának se fognak tönkretenni az öntözőrendszerét, illetve a csöpögtetőrendszerét. Úgyhogy bárkiben van hajlandóság, a vadak oda fognak járni. Én, mint említettem, saját kertészetemben itt a vadaknak is csináltam itatót, egy, hogy ne csináljanak kárt, a másik még oda járjanak, és látom a fácánnyomokat, az őznyomat, mert persze félénkek az állatok. Az embert annyira nem közelítik meg mindegyik, mint ahogy említettem, van, amelyik nagyon szomjas, nem érdekli az ember, oda fog menni még az ember közelébe is, de reggelente kimegyek, az itató tele van nyomakkal. Meglátom a nyúl, a fácán, az őz, még a vaddisznó nyomakat. Az apró madarakról nem is beszél, rengeteg apró madár van nyomban, és napi szinten töltöm fel az itatót.
8: És végezetül, az időjárási szélsőségek egyre gyakoribbak. Tapasztalatai szerint a vadgazdálkodásban is új feladatokra és hosszabb távú megoldásokra lesz szükség a jövőben?
9: Nézd, a klímaváltozás az elkerülhetetlen, az itt van. Ha elismerjük, ha nem, azt látjuk. Hogy ellene mit tudunk tenni, vagy tudunk-e védekezni, vagy hogy az emberi befolyásnak a hatása vagy se, hát ezt talán tőlünk nagyobb emberek tudjanak megmondani. Én úgy érzem, hogy igazából mi kis emberek vagyunk ahhoz, hogy tudjunk a globális klímaváltozás ellen valamit is tenni. Apró lépéseket tudunk. Ez, amit már említettem, egy kis etetés télen, egy kis itatás bárki részéről, talán ezzel tudunk segíteni a vadállománynak, a jó akaratú emberek ezzel tudnak segíteni az állatoknak, de egyébként globális szinten kis emberek vagyunk mi ehhez, hogy befolyásunk legyen rá.
8: Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
9: Nagyon szépen köszönöm.
8: És végezetül egy felhívás. A kelebiai vadászok arra kérik a polgárokat, hogy akinek van kiselejtezett kádja vagy olyan nagyobb edénye, esetleg hordója, ami még itatásra használható, akkor azt jelezzék a helyi vadásztársaság tagjainak.

0: ajánló következik.
1: Két nap, számtalan lehetőség. Egy hely, ahol a vállalkozásod szintet lép. Szeptember 24-én és 25-én negyedszer érkezik a Palicsi Vigadóba a Connect & Grow, Vajdaság legnagyobb magyar nyelvű üzleti konferenciája. A középpontban az AI és az ember együttműködése. Hogyan teheti a technológia vállalkozásodat erősebbé és versenyképesebbé? 9 előadó, 10 előadás, több mint 300 résztvevő, networking és értékes nyeremények. Ne maradj le! A jegyek fogynak! Részletek és jegyvásárlás connectandgrow.rs.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: A vajdasági fiatal gazdák támogatására kiírt idei tartományi pályázat eredményei szerint 115 fiatal gazda részesült összesen 200 millió dináros támogatásban. A felhívásra 311 pályázat érkezett a titkársághoz. A pályázati összegek nettó értékének legfeljebb 90%-a vissza nem térítendő összeg. A támogatás több ágazat fejlesztésére is felhasználható, így tenyészállatok és állattenyésztési felszerelések beszerzésére, mezőgazdasági gépek és eszközök vásárlására, gyümölcs, szőlő, zöldség és virágtermesztéshez, valamint méhcsaládok és méhészeti felszerelések finanszírozására a méhészet számára. Tóth Zoltán tartományi mezőgazdasági víz- és erdőgazdálkodási titkárság titkárhelyettesét a részletekről kérdezte Szabó Hangya Teréz.
1: Ki mindenki nyert, hogyha magyar lakta területekről is szó van, akkor kérem hangsúlyozza ki.
2: A tartományi mezőgazdasági víz- és erdőgazdálkodási titkárság ünnepélyes keretek között adott át támogatási szerződéseket azon fiatal pályakezdő mezőgazdasági termelők részére, akik sikeresen pályáztak a titkárság megjelentetett pályázatán, amely a fiatal gazdák támogatására jelent meg. Pontosan 115 támogatási szerződést írtunk alá a kedvezményezettekkel, és 200 millió dinár összértékben. A pályázat május hónap folyamán jelent meg, egy hónapig volt nyitva, és összesen 311 támogatási kérelem érkezett erre a pályázatra. Ebből a 311 támogatási kérelemből 163 pályázati beadvány felelt meg a pályázati kiírásnak. A fiatal gazdák a növénytermesztésre és állattenyésztés vonatkozásában pályázhattak különböző fejlesztésekre. Az állattenyésztés vonatkozásában tenyészállatokat tudtak beszerezni, úgy tejhasznosítású, illetve húshasznosítású tenyészállatokra, szarvasmarha, juh, kecske és sertés beszerzését támogattuk. A növénytermesztés vonatkozásában támogattuk a gyümölcs, szőlő, konyhakerti növények, valamint a virágtermelőket, tehát ezekben a szektorokban megvalósuló beruházásokat támogattunk, tehát mezőgazdasági gépeket és eszközöket vásárolhattak, akik ezen növénytermesztési tevékenységekkel foglalkoznak. Amit talán ki kell hangsúlyozni, hogy ezek a támogatások kedvezményezettek, illetve maga a pályázati konstrukció olyan, hogy tehát a megvalósítani kívánt beruházás nettó értékének a 90%-át térítjük meg. Maga a beruházásra legkevesebb 500 000 dinárt, de legtöbb 3 millió dinárt igényelhettek a fiatal gazdák. Ezt a programot a titkárság először 2017-ben hirdette meg, azzal a céllal, hogy segítséget nyújtson a mezőgazdaságba belépő fiataloknak a kezdeti kihívások leküzdésében, és ösztönözze őket arra, hogy a falvakban maradjanak, és ott építsék jövőjüket.
1: Ez az érdeklődés, mert számomra ezek a számok elég sokat elárulnak. Ez a nagy érdeklődés az ilyen lehetőség iránt bizalomgerjesztő a titkárság felé, tehát a fiatalokat érdekli a mezőgazdaság?
2: Igen, a számok azt mutatják, hogy érdekeltek a fiatalok a mezőgazdaság iránt, és ez bizonyos bizalommal tölt el bennünket, mert nagyon fontos, hogy a fiatalok átvegyék a gazdálkodást, a családi gazdaságokat, mert csak úgy van értelme, illetve így lehet magát az ágazatot fejleszteni, a kis gazdaságokat megtartani, és gondolom, illetve hiszem azt, hogy ezek a támogatások fontosak és jelentősek számukra. Több mint 300 pályázati beadvány volt, tehát 115-öt tudtunk támogatni, de úgy tudtunk 115-öt támogatni, hogy a magasabb beruházásokat picit csökkentettük a támogatás összegét annak érdekében, hogy több fiatal gazda jusson támogatáshoz. És azt elmondhatom, hogy vannak magyar közösségek is, községek, akikből kerültek ki nyertes pályázók, illetve kedvezményezettek. Óbecsin például 15-en nyertek, jutottak támogatáshoz, Magyarkanizsáról 8-an, Nagybecskerekről 7-en, topolyáról 6-an. A területi lefedettség, illetve a területi leosztás is figyelembe vettük, hogy azért arányosan megpróbáltuk. Tehát a maga pályázati kiírás is úgy van megfogalmazva, hogy azok az önkormányzatokból kikerülő jelentkezők, akik fejletlenebb önkormányzatból pályáznak, azok magasabb pontszámot kapnak az értékelés során, épp abból kifolyólag, hogy valamilyen szinten a fejlettségi szintet meg tudjuk tartani, illetve próbáljunk az olyan fejletlenebb térségekbe több pénzt, több támogatást juttatni a gazdákhoz, mert az is nagyon fontos, hogy arányosan fejlődhessen a tartomány.
1: Ezek nagyszerű eredmények, de van még egy pályázata a titkárságnak, amelynek viszont mindannyian kell, hogy örüljünk, mert hogy itt a határutak javításáról, kiépítéséről van szó, és ez közlekedésbiztonsági szempontból nagyon fontos pályázat.
2: Így van. A tartományi mezőgazdasági titkárság évekkel visszamenőleg minden évben évről évre jelentett meg pályázati kiírást önkormányzatok részére, a dőlő utak rendezésére és sárlázók kiépítésére. Az idejében 5,4 milliárd dinárt fordítunk ilyen mezőgazdasági infrastruktúrális beruházások támogatására, tehát itt önkormányzatok pályázhattak. A pályázati eredmények értelmében összesen Vajdaság területéről 14 önkormányzat jutott támogatáshoz, pontosabban Szabadka, nem sorolom fel a neveket, de talán kiemelném a önkormányzatok közül Szabadkát, 53 millió dinár támogatást kap, Zenta 28 millió dinárt, Magyar Kanizsa 23 millió dinárt, de még számos vajdasági önkormányzat jutott a titkárság támogatásához, és így, ahogy azt elmondta, tehát fontos, hogy folyamatosan rendezzük a dőlőutakat, karbantartsuk azokat, és ahol szükséges sárlerázókat kiépíteni, ugyanis ez mind-mind hozzájárul a mezőgazdaság tevékenység, mint ágazat hatékonyságához, tehát a termőföldek megközelítésének gyorsaságához, biztonságosabbá tételéhez, és ez mind-mind hozzájárulhat a gazdák boldogulásához, illetve tevékenységük megkönnyítéséhez. Tehát a titkárság a jövőben is elkötelezett ezen pályázati kiírás megjelentetésében, illetve ezeknek a támogatásoknak a biztosításában, és nagyon fontosnak tartjuk, hogy azért a mezőgazdasági termelés számos szektorát felöleljük, tehát ugyanúgy hozzátartoznak az ilyen jellegű mezőgazdasági infrastruktúrák való fektetés, illetve fejlesztések is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az idejében 100 millió dinárral növeltük meg a tavalyi keretösszeget, épp abból kifolyólag, hogy minél több önkormányzatnak tudjunk ezáltal támogatást biztosítani.

Ennyi fért az Agrárvilág első órájába. Hamarosan rövid hírekkel érkezünk, utána pedig folytatjuk mezőgazdasági műsorunkat egészen 11 óráig. Tartsanak velünk a folytatásban is. Minden, ami mezőgazdaság, a Szabadkai Magyar Rádióban. Agrárvilág.

0: Ajánló következik.
1: Kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban. Vasárnaponként az önök zenés üdvözleteit továbbítjuk 11 és 16 óra között a 107,1-en és a 107,1. Kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Hercen. Ajánlót hallotta.
1: A régi idők slágerei.
2: Legendás előadó.
1: Emlékezetes dalai a múlt ködéből. A múlt ködéből.
0: Most pedig szóljanak a 60-as évek zenéi.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Reklám következik.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyerekek támogatására fordítjuk. Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
2: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban? A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
3: Reklámot hallottak.
0: 10 óra van.
4: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai Címgáz klímáit. Önökkel, önökért. Címgáz.
0: Hírek.
5: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Rendkívüli helyzetet hirdettek ki Kevelvár a községben, miután mintegy 3000 hektáron pusztít az erdőtűz a delibláti homokpusztán. Szerbiában augusztus eleje óta már mintegy 1400 szabadtéri tűzesetet jegyeztek fel. A nehezen megközelíthető homokpusztán jelenleg mintegy 300 ember küzd a lángokkal. A környező települések azonban nincsenek veszélyben, közölte Ivica Dačić belügyminiszter. Miközben a Dubovac környéki tüzet már ellenőrzés alá vonták, a Stolovi hegységben továbbra is aktívak a tűzfészkek. A meteorológusok szerint hétfő estig a 35 fokos hőség, a szárazság és a szél miatt rendkívül magas a tűzveszély, javulás csak a kedre várt lehűléssel és csapadékkal érkezhet. Ütemezetten halad

0: Duna vízszintjének emelését szolgáló fenékküszöb építése Paksnál, közölte Magyar Péter. A magyar miniszterelnök a Facebookon jelentette be, hogy csak szombaton 5000 tonna kő érkezett a helyszínre. A kormányfő elmondta, megkezdődött a két, egyenként 80 méter hosszú bárka irányított süllyesztése is. A beavatkozás hatására a szivattyú telepnél már 1 centiméterrel emelkedett a vízszint, miközben a Duna főágában továbbra is apad a folyó. Több ember is életét vesztette az M3-as autópályán szombatról vasárnapra virradó éjszaka történt buszbalesetben. Egy lengyel rendszámú busz vasárnap 1 óra körül borult fel az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán, a mezőkeresztesi lehajtó után. A baleset következtében legalább 10 ember megsérült, többen elhunytak. Az autópálya érintett szakaszát a helyszínelés és a műszaki mentés idejére lezárták. Jelentős torlódások alakultak ki vasárnap reggel a szerb-magyar határ több átkelőjén. A Border Watcher alkalmazás adatai szerint Horgos 2-nél Röszke felé mintegy 2,5 órás a várakozás. Királyhala másodhalomnál, Bajmok Bácsalmásnál, Kelebia Tompánnál körülbelül 1 órás várakozásról számoltak be az autósok. Ünnepi hangulatban telt a szombat este Palicson. A Szent István napi rendezvénysorozat egyik leginkább várt programjaként Rúzsa Magdi adott koncertet a palicsi tó mellett. A vajdasági származású Kossuth Díjas énekesnő fellépésére már órákkal a kezdés előtt folyamatosan érkeztek a rajongók, a koncert kezdetére pedig több ezren gyűltek össze a tóparton. Rúzsa Magdi olyan koncertprogrammal érkezett, amelyben a régebbi, jól ismert közönségkedvencek és az újabb dalok egyaránt helyet kaptak. A dalokat a publikum sokszor együtt énekelte az előadóval, így a tóparton már a koncert első perceiben igazi koncertfesztivál hangulat alakult ki.
1: Sport.
0: Novak Djokovic már a második fordulóban kiesett a Cincinnati tenisztornán. A szerb játékos 3 szetben kapott ki az argentin Thiago Agustin Tirantétól. Miomir Kecmanovic sem jutott be a Cincinnati tenisztorna 3. fordulójába. A szerb teniszező 3 játszmában 6-1-4-6-6-3-ra kapott ki az olasz Flavio Cobollitól.
1: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén jelenleg 31 fok van. Folytatódik a napos és meleg idő, a csúcshőmérséklet 35 fok körül alakul.
2: Friss hírek minden órában.
3: Szabadkai Magyar Rádió.
4: 107,1 MHz.
3: Reklám következik.
5: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
6: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
7: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
6: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
7: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
6: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
8: Reklámot hallottak.

0: Minden, ami mezőgazdaság, a Szabadkai Magyar Rádióban. Agrárvilág.
1: Köszöntöm azokat, akik most kapcsolódnak be műsorunkba. Ez itt az Agrárvilág, a mikrofonnál Rafek Violetta. Folytatjuk mezőgazdasági műsorunkat. A második órában utána járunk, hogy mekkora hozamkieséssel számolnak a napraforgó parcellákon a magyar kanizsai termelők. A folytatásban északbácskai szőlészetekbe látogatunk, ugyanis a kánikula miatt a korai fajták szürete is előbb kezdődött. Jó vételt!

0: Megkezdődött a napraforgó betakarítás a Magyar Kanizsa községben, viszont felvásárlási ár egyelőre még nincs. A hozam a vártnál is rosszabb, holdanként 800 kg körül mozog. A tengeri még várat magára, de sokan már siló formájában lekombájnozták, míg csöves és szemes állapotban még csak most indul a betakarítás. Fejű Sornella is Rúzsa Edina beszámolója.
1: Igen, csak sárgák a kukoricák a határban. Az elmúlt 3 hét szárassága és forrósága jól látszik, megindult a kényszer érés. Ez azt jelenti, hogy idén sem várható nagy termés a tengeri esetében. A gazdák többsége menti, ami menthető, elkezdték silózni. Sok esetben még azokat a parcellákat is, amelyről csövesen vagy magvasan szerették volna betakarítani. Sándor Ferenc, adorjáni termelő.
2: Valamennyit hagytunk itt, ugye mindent nem tudtunk lesilózni, se annyit azért, annyira nincs szükségünk az összesre. Ez, ami kint maradt, válogattuk a silózáskor a rosszabb parcellákat, hogy azokat vigyük a silózásra. Maradt kint. Ezek most olyan állapotban vannak, hogy látszik rajta, hogy van valamekkora cső, egy a 10 centis, 15 centis.
1: Az pedig, hogy a növény mennyi és milyen szemet tud kinevelni, nagy kérdés, és félő is, hogy a következő napok időjárása továbbra sem kedvez, csak összeszárítja a magukat. A szakemberek viszont úgy vélik, hogy sok parcellát már most is le lehet kombájnozni. Elsősorban csövesen, de hamarosan már szemesen is. Vajda Bernárd, oromi felvásárló.
3: A morzsolt állapotban való betakarítás szerintem egy 10 napon belül szintén meg fog kezdődni, mert esőt nem mondanak, meleget annál inkább, úgyhogy megpróbáljuk összeszedni azt a kicsit, ami termett.
4: Jelen pillanatban mi a kukoricának az ára, vagy van-e egyáltalán ára?
3: Érdekes mond, a kukoricára kereslet nincs, kínálat még csak volna, de viszont vevők nem jelentkeznek, alacsony a Dunavíz szintje, ugye nincs rajta hajózás, a kivitel akadozik. 22 dinár az ára pillanatnyilag.
1: Míg a kukorica várat még magára, addig a napraforgó betakarítása már elkezdődött. Itt még a vártnál is nagyobb a termés kiesés, mondja az horomi felvásárló.
3: A hozamokkal nem nagyon tudunk dicsekedni, a 800 kiló van holdanként. Magas a szeméttartalma, a nedvesség az még körülbelül meg is felelő a szabványnak. De viszont nagyon sok apró szem van benne, ennél fogva nehéz a kombájnokat beállítani. Így több szemét is maradt benne, úgyhogy ez már egy probléma lesz a felvásárlásnál.
1: A napraforgó ára egyelőre még nem lett meghatározva. A gazdák idővel egy úgynevezett előár alapján fogják tudni értékesíteni a terményt. A végleges ár meghatározására pedig csak a betakarítási idő után kerül majd sor.

0: Ajánló következik.
1: 25. új kenyér ünnepel Zentagunarason augusztus 21-én és 22-én. Pénteken játék határok nélkül vetélkedő, ahol vidám, vizes ügyességi játékok várják a fiatalokat, szombaton pedig sportprogramok, főzőverseny, kézimunkakiállítás és gyermekprogramok az egész családot. Este művelődési műsor, 20 óra 30 perctől Happy Gang koncert, majd DJ Muki gondoskodik a hangulatról. Találkozzunk Zentagunarason, ünnepeljük együtt az új kenyeret, hagyományainkat és közösségünket.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: Felgyorsította a szőlőérését a kánikula, így Vajdaságban megkezdődött a korai fajták szüretelése. A termelőknek ilyenkor különösen fontos, hogy időben eltalálják a megfelelő pillanatot, hiszen a szőlő cukortartalma és savtartalma is folyamatosan változik. Míg a hagyományos szüreti időszak még odébb lenne, a vajdasági termelők már javában dolgoznak a szőlősökben. Mecserik Anita riportja.
1: A cserszegi fűszerest szüreteli a Horgosi Bíró Nándor. Megkezdték a betakarítást, ugyanis a termések már szüretelhető állapotban csüngnek. Ennek a fajtának a szüretelése alapvetően szeptemberre esik, most viszont már augusztusban aktuálissá vált. Jelenleg a szemtelítődés időszaka van, ám csapadék hiányában ez nem történt meg, így nincs elég li a szemekben. Ennek ellenére a hozammal és a minőséggel is elégedett a gazda. A termés cukorfoka kiváló.
2: Nálunk itt a homokháton annyival jobb talán nekem, hogy mélyebben len vannak a gyökerek, és attól függ persze, hogy milyen alanyon vannak. Én nekem ez európai gyökereztetése van, és ide szükséges lesz jövőre beállítani a locsolóberendezést, be kell tenni, mert most, mikor éppen telítődni kellene a bogyóknak, most nincsen csapadéki, úgyhogy mostan de a szerb mondja, néma szokka, tehát nem nincs elég nedves, vagyis ilyen lé nem lesz benne, de viszont a cukortartalom meg a töménysége a szőlőnek az anyagának az megvan.
3: Tehát jelenleg a úgynevezett szemtelítődés történik? Milyen fázis van most?
2: Mostan az kellene, hogy legyen, de nincsen. Nincsen szemtelítődés, és úgy, hogy a szőlőbogyáknak a szerkezete megvan, de viszont nincsen, nem tud fölvenni. Úgyhogy a maga az úgynevezett növekedése, meg az úgynevezett kacsaknak a klorofil szemcsékén keresztül szoktuk várni, hogy majd nagyobb cukortartalma lesz neki, de hála Istennek nekem ilyen problémám nincs, mert több mint 10 000 tőke mind vadalanyon van, amire gyökerei, még persze egy idősebb tőkékről van szó, annak a gyökerei lent van még 8 méter mélyen is. Tehát az még talál magának nedvességet, de mondom, ezek a fiatalok, ez 4-5 éves törlők, amiknek hiányzik nagyon a csapadék.
3: Arról beszélünk, hogy korai szüret történik jelenleg. Pontosan ez mit jelent? Mennyivel korai?
2: Hát egy 2 héttel később születeltem ugyanezt tavaly, de nem is ott a gond, hanem majd most egyformán, vagy egyszerre érik be mindegyik. Nekem van itt 10 fajta szőlőm körül, amelyik szakaszos, tehát ez be van osztva, hogy ne kelljen egyszerre születelnem, mert ugye kézi munkákkal dolgozunk, ami igényes, igényelné a munkaerőt, de viszont az meg mind kevesebb van, meg az eladása, meg a feldolgozás véget, úgyhogy most meg az a legnagyobb problémám majd, hogy egyszerre fog érni, mert van ezeket nagyon hosszú procedúra ennek a feldolgozása is a szőlőnek, hogyha elvírásosan akarjuk csinálni, mert ugyanis állandóan ellenőrizzük a versenyeken, bebizonyítsuk, hogy újabb és újabb technológiákkal dolgozunk, ami véget tetelőre is be kell hűteni, mert ezt a szőlőt is most először meg kell mosni, mert rettentő sok a por rajta, meg a permetszer maradványokat, először lemossuk a fürtöket, utána behűtsük, utána bogyózzuk, aztán a bogyózás utána préseljük, a préselés, akkor újból hűtőbe rakjuk, úgynevezett nyálkázást csinálunk, leülepítjük, akkor kiszedni, akkor újra hűteni, és aztán a hűtővel beállítani azt, hogy 18 Celsius fokon úgynevezett erjedjen ki.
1: A termesztők szerint Horgos környéke kifejezetten nehéz helyzetben van. A többi vajdasági településhez képest, ugyanis a térségben a csapadék mennyiségnek mindössze a felét, egyes területeken pedig akár a negyedét mérik. Ezért vannak olyan szőlőültetvények, ahol korábban 2-3 tonna termést is betakarítottak. Idén azonban mindössze 400-600 kg-ra számítanak. A termesztők szerint azok a szőlők bírják jobban a szárazságot, amelyek alanyon vannak.
3: Hány éve foglalkozik ezzel az ágazattal, illetve hogyan látja az évek alatt, hogyan változott az időjárás, milyen nehézségekkel találkozik?
4: Az elmúlt néhány év az, ami drasztikusan megváltoztatta. Igazából a 90-es évek közepén telepített édesapám ismételten szőlőt, tehát ilyen 16-17 éves korom óta az ő közelében mondhatom azt, hogy az életünk része a szőlős és a szőlő. Hát abban az időszakban még rengeteg, a maihoz viszonyítva rengeteg eső esett. Ez a térség soha nem bővelkedett nagyon csapadékban, de hát az a 6-700 mm évente, ami esett, az a mostanihoz képest nagyságrendekkel több.
3: Milyen fajtákkal foglalkozik, illetve beszéljünk arról, hogy az eltérő fajták hogyan viselik ezt az aszályos időt?
4: Ebben az ültetvényben, ahol most vagyunk, biankánk van, rajnai rizling, cabernet sauvignon és kékfrankos. A kék szőlők azok, amik jobban bírják. Egyrésztről a kék szőlő is egy picit ezek a fajták jobban bírják, másrésztről pont ez a két kék szőlő fajta, tehát a cabernet sauvignon és a kékfrankos az, ami alanyon van, a többi az pedig saját gyökéren. A rajnai rizling az gyakorlatilag most már megadta magát, tehát azt az idei évben fel is fogjuk számolni. A biankának egy része pedig egyre jobban szenved, tavaly is és az idei évben is nagyon láthatóak rajta az aszálytünetek. A napokban a biankának a szüretével végeznünk is kellett, tehát ilyen még nem volt, hogy augusztus 8-án fogunk hozzá szőlőszürethez.
1: A korai fajták szüretelése tehát már megkezdődött, a következő hetekben pedig fokozatosan a többi szőlőfajtára is sor kerül. A gazdák számára így most az a legfontosabb, hogy a megmaradt termés minél előbb a ládákba kerüljön. A termesztők szerint ugyanakkor a gyümölcstermesztés helyzete Vajdaságban egyre kilátástalanabb. Egyre többen számolják fel ültetvényeiket, hiszen az öntöző berendezése kiépítése jelentős beruházást igényel, miközben a kutak is kiszáradnak. Ezek további mélyítése pedig újabb komoly költséget jelentene a gazdák számára.

0: Ajánló következik.
1: A Szabadkai Munkás Jézus plébánia és a keresztény értelmiségi kör szeretettel meghívja Önt 2026. október 9-én és 10-én megrendezésre kerülő Váci zarándoklatra. A program része a Fóti Szeplőtelen Fogantatás templom meglátogatása, kisvonatos városnézés Vácon, másnap részvétel a zarándoklata hazáért rendezvényen és az ünnepi szentmisén a Váci Székesegyházban. Jelentkezési határidő augusztus 31. Bővebb információ a keresztény értelmiségi kör irodájában, a 024 552 539-es telefonszámon, vagy a kek@kek.org.rs e-mail címen. Szeretettel várunk minden zarándokot. 024 552 539.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: Az idei nyár alaposan próbára teszi a mezőgazdaságot. A hetek óta tartó rekkenő hőség komoly csapadék hiánnyal társul, és a gyümölcsösök sem maradnak érintetlenül. A vízhiány és a nagy meleg befolyásolhatja a gyümölcsök méretét, cukortartalmát, savasságát, de azt is, hogy milyen alapanyag kerülhet majd a pálinka főző üstjébe. Arról pedig, hogy mit tapasztal mindenből egy szakember, és milyen pálinka készülhet az idei termésből, Fekete Ibolya topolyai pálinka főző mesterrel, Vitkovics Alexander beszélgetett.
1: Ibolya, kezdjük talán az idei gyümölccsel. Mit tapasztal most augusztus közepén? Mennyire viseli meg a gyümölcsöket a hosszú ideje tartó aszály és a rendkívüli hőség?
2: Az idei gyümölcstermés az katasztrofális, tehát mennyiséget tekintve. A megynél, a cseresznyénél nem tapasztaltuk, és a korai csonthéjasoknál nem tapasztaltuk a szárazság és az aszály következtében kialakult ilyen problémákat, de viszont nagyon jól tűrték, nagyon jól sikeredett, de viszont a baracknál ott már jobban tapasztaltuk, tehát voltak a korai barackok, azoknál még nem annyira, de viszont a késeibé, ami július vége felé érik, mint például a rózsa, kajszi, vagy pedig a gönci magyar, ezek július vége felé, amelyek már kezdtek szikkadni, és akkor így sajnos apróbbak lettek a gyümölcsök, de a cukorkoncentráció az mondjuk rá nagyobb volt. Karakteresebbek lettek, igen, csak nagyon oda kellett figyelni arra, hogy a sok gyümölcs miatt, amikor a fán nagyon sok volt, akkor ugye a nap sütötte, kánikula volt, meleg, az egyik fele nagyon érett volt, a másik fele zöldebb. Tehát ez meg problémát okozott abba, a baracknál, hogy a magozás. A magozásnál kellett vízzel pótolni, tehát akkor már fel lett hígítva sima vízzel. Na most itt a szilvánál, ott meg tapasztaltuk ugye már még hosszabb ideje, nem volt csapadék, tehát ott kezdenek fonnyadni. Tele vannak a szilvaágak, mint gyümölcsel, és akkor aszaltabbá válnak. Tehát ezek megint olyan, hogy vízzel kell higítani őket, aki akarja cáprézni, nincs az a lédús szilva, vagy hát most már a szilva megy, de viszont a körték is kezdenek, ami persze az idén a Vilmos a legismertebb körte, és mindenki a kedvence, hát azok is kezdenek aszaltá válni.
1: Az imént említette, hogy a kevesebb víz koncentrálhatja a gyümölcs íz és cukortartalmát. Ez akkor azt is jelenti, hogy pálinka főzőnként lehetnek ennek pozitív oldala is?
2: Igen, a cukorkoncentráció magasabb, kevesebb pálinkát adnak ezek a gyümölcsök, mivel ugye vízzel is kell pótolni, de viszont a cukorkoncentráció az teljesen jó, annyira, hogy nagyon oda kell figyelni a pálinka főzőnek arra, hogy ne legyen előpárlatos, utópárlatos, esetleg savanykás, tehát az egész folyamatra jobban oda kell figyelni.
1: A pálinka szempontjából mennyire fontos, hogy mikor szedik le a gyümölcsöt? Ugyanis említettük azt, hogy meleg van, összeszáradnak, megfőnek a fán, kevésbé lédúsak, tehát ez még most hatványozottabban úgymond előtérbe kerül.
2: Igen, és nagyon oda kell figyelni, tehát éretten kell leszedni, sokan beleszedték a fél érett, hát szilva, barack. Na most ugye a szilvánál az elejében ott probléma volt, hogy lehullottak zölden. Tehát a zöldeket ezt el kellett volna dobni, hát volt, aki nem csinálta, volt, aki érlelte a földön. Tehát az megint nem lesz jó. És megint oda kell figyelni arra, mint mindig mondtam, hogy nem a tűző napra, hanem próbálják meg valahogy hűvösebb helyre tenni, amennyire lehet. Most ugye nem arra gondoltam, hogy mindenkinek legyen otthon klímás helyisége, de ne a napra tegye a cáfrét.
1: Melyik gyümölcsfajták sínylik meg leginkább ezt a nyarat, és melyek azok, amelyek jobban viselik a szárazságot, és érezhető lehet-e majd ez a különbség a kész pálinkában is?
2: Szerintem majd érezni lehet, a kései barackoknál főleg. Volt olyan kuncsaktom, aki vett ilyen kései barackot, és bizony csak 6-7 litert kapott a 200 literből, de nem volt megelégedve, mi se voltunk megelégedve. Az illata az jó, hát most egy kevesebb mennyiséget kapott, majd úgy osztja be. hogy kevesebb legyen. Na most a vilmos körténél még igazán, még a körtefajtáknál is olyan körték, amelyek előbb értek, vagyis hát ugye gondolok itt az árpaérő körtére, azok is, hát jó volt az íze, csak szikkadtak voltak. Tehát megint csak vízzel kellett pótolni, azért, hogy nem kell sajnálni. Mindig mondtuk, hogy a gyümölcsök szomjasak. Tehát szomjas vizet kell adni, mert a kazánba belerakja, a keverő se bír dolgozni, hogyha szikkadt a gyümölcs.
1: Mit tanácsolna azoknak, akik otthon vagy kisebb gazdaságban gyűjtik a gyümölcsöt a pálinka főzéshez, mire figyeljenek most különösen a tisztaságra, az érettségre, a szedés időpontjára, vagy arra, hogy milyen gyorsan kerül feldolgozásra a gyümölcs?
2: Sokan elkezdik a gyümölcsöt szedni, ugye ilyen kis, hát, ami van. Volt olyan, akinek maradt kevés meggy, az betette a mélyhűtőbe, jó, utána kivette a barackot, de ne húzza, amikor már belerakta a cáfribe, minden nap tegyen hozzá, és ne húzza a végtelenségig. Ne legyen olyan, hogy egy 20 napig csinálja a cáprét, és ne keverje meg, ne legyen hűvösen. Ha véletlenül olyan is történik, hogy a cáfre tetején penész jelenik meg, akkor azt szedje le, próbálja meg eltávolítani, és utána keverje meg, ne keverje bele. Mert az mind visszajön az ízébe utólag. Amikor majd a kész pálinka meg lesz, és akkor az ugye nem fog elfogyni egy-két nap alatt, hanem ahogy érik, az úgy érződik az a dohosság rajta. Tehát ezt tanácsolom, hogy próbáljanak odafigyelni, és ne a napra tegyék, mint ahogy mondtam, és nagyon rohadt a szikkat, a gyümölcsöket, azt inkább ne tegyék már bele.
1: És végül egy előretekintés. Ha az időjárás a következő hetekben is ilyen szélsőséges marad, milyen pálinkás évjáratra számíthatunk?
2: Mivel ugye sok gyümölcs termet, most a fajtájától függ, vannak nagyon szép pálinkák, barackból is, meg főztünk már körtét is. Szilvát is főztünk, mert nem Stanley, nem csácsánka, hanem ilyen orosz danarika. Ezek például nagyon jó ízű, csak borzasztó aprók voltak. És itt is nagyon oda kellett figyelni, nem kellett sajnálni azt, ami nem ért meg. Hát ha leesett a fáról, hát akkor a sajnos eldobjuk. Na most ezek mind kiérződnek majd a pálinkán, de azért én szerintem jó ízű pálinkák lesznek. Most az almára nem vagyok, még ugye nem tudjuk, hogy milyen lesz, meg a körték is folyamatban, ja, a szöllő is nagyon sokat látom, hogy terem, úgyhogy szerintem jók lesznek majd.
1: Több éves tapasztalattal rendelkezik, és innen fogalmazódott meg bennem a kérdés, lehet-e már most sejteni, hogy az idei esztendő milyen nyomot hagy majd a vajdasági pálinkákon?
2: Hát ez a szárazság és az aszály, az biztos, hogy nyomot hagy a fákon is majd, mert lehet, hogy jövőre nem fog ilyen termés lenni, meg nagyon sok fa kiszárad a termés után már, még a termés közben is. És akkor így a pálinkákat ilyen szinten, hát ki hogy csinálja meg? Tehát mi pálinkafőzők igyekszünk, hogy abból, amit elhoznak hozzánk, ugye bérfőzéssel foglalkozunk, hogy abból kihozzuk a legjobbat. Tehát, hogy nekik megfeleljen. Na most aztán már nem tudjuk garantálni, hogy az későbbiek folyamán majd jó lesz. De biztos, hogy iható, csak hogy tetszik-e majd mindenkinek.
1: Köszönöm Fekete Ibolya topolyai pálinka főző mesternek, hogy a rendelkezésünkre állt, és remélem, hogy idén is a lehetőségekhez mérten jó pálinkák készülnek majd.
2: Én köszönöm a lehetőséget, és mindig mondom a kuncsapjainknak, hogy keressenek meg bennünket telefonon, bármikor telefonon, személyesen, bármilyen információt, bármivel lehet segíteni, akkor megpróbálunk a kérdésekre válaszolni nekik.
1: Köszönöm szépen!
2: Szívesen!

Minden, ami mezőgazdaság a Szabadkai Magyar Rádióban. Agrárvilág. Ennyi fért mai műsorunkba, az Agrárvilágot hallották. A műszaki munkatárs Rózsa Róbert nevében is köszöni a figyelmet a szerkesztő Rafek Violetta. Tartsanak velünk a folytatásban is, a hírek után kezdődik a vasárnapi kívánságműsor. További szép napot és kellemes rádiózást kívánunk mindenkinek, a viszonthallásra!

0: 11 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai Cimgáz klímáit. Önökkel, önökért. Cimgáz.
2: Hírek.
3: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Rendkívüli helyzetet hirdettek ki Kevevára községben, miután mintegy 3000 hektáron pusztít az erdőtűz a delibláti homokpusztán. A nehezen megközelíthető helyen jelenleg mintegy 300 ember küzd a lángokkal. A környező települések azonban nincsenek veszélyben, közölte Ivica Dacic belügyminiszter. Miközben a Dubovac környéki tüzet már ellenőrzés alá vonták, a Stolovi hegységben továbbra is aktívak a tűzfészkek. Szerbiában augusztus elején óta már mintegy 1400 szabadtéri tűzesetet jegyeztek fel. 5 órás útlezárást tartanak ma a vajdasági gazdák az Újvidék és Nagybecskerek közötti úton Aradácnál. A tiltakozás a tervek szerint 14 óráig tart. A demonstrációt helyi mezőgazdasági és állattenyésztő egyesületek, valamint aradáci gazdák szervezték. A termelők az ágazat helyzetével, az asszály következményeivel és a gabonafélék alacsony felvásárlási árával elégedetlenek. A szervezők figyelmeztető tiltakozásnak szánják az útlezárást. Közölték, amennyiben nem történik jelentős előrelépés a mezőgazdasági termelők problémáinak megoldásában, folytatják a demonstrációkat. Az autósoknak 14 óráig fennakadásokra kell számítaniuk az érintett útszakaszon. Ünnepi hangulatban telt a szombat este Palicson. A Szent István napi rendezvénysorozat egyik leginkább várt programjaként Rúzsa Magdi adott koncertet a Palicsi

0: tó mellett. A vajdasági származású Kossuth Díjas énekesnő fellépésére már órákkal a kezdés előtt folyamatosan érkeztek a rajongók, a koncert kezdetére pedig több ezren gyűltek össze a tóparton. Rúzsa Magdi olyan koncertprogrammal érkezett, amelyben a régebbi, jól ismert közönség kedvencek és az újabb dalok egyaránt helyet kaptak. A dalokat a publikum sokszor együtt énekelte az előadóval, így a tóparton már a koncert első perceiben igazi koncertfesztivál hangulat alakult ki. Hímzés 100 év tükrében. Ezzel a címmel nyílt kiállítás szombat este a Magyar Kanizsai Dobó Tihamér képtárban. Az Ozorai Árpád Magyar Művelődési Egyesület hímző szakosztályának tárlatán több mint 30 helyi kézimunkázó munkái láthatók, de régi, gondosan megőrzött hímzett tárgyakat is bemutatnak. A kiállítással egyúttal kezdetét vette a Szent István napi és új kenyér ünnep Magyar Kanizsai programsorozata. Ma a program délelőtt kenyérszenteléssel, délután pedig a Városháza előtti téren gyerekfoglalkozásokkal, vidámparkkal, koncertekkel folytatódik. Az esti órákban lesz a kenyér ünnepélyes megszegése, a kenyérosztás és a polgármester beszéde. Az ünnepségen fellép a magyarországi Király Linda és Dáni Elfi, az esemény pedig a helyi vállalatok által támogatott tűzijátékkal zárul. Ezen a hétvégén minden a lovakról szól Tótfaluban, ahol idén is megszervezték a már hagyományos lovas élménytábort. A programhoz ezúttal több mint 30 vajdasági fiatal csatlakozott, akik testközelből ismerkedhettek meg a lovak világával. Nem csak az állatok körüli teendőkbe kóstolhattak bele, a lovaglás is főszerepet kapott. A lovas programok mellett a szervezők a nap többi részére is számos izgalmas elfoglaltsággal készültek. A gyerekeket íjászat, agyagozás és különböző csapatjátékok várták, így a tartalmas programokból és a közös élményekből sem volt hiány.
1: Időjárás.
0: 32 fok van jelenleg Szabadkán, folytatódik a napos meleg idő, a csúcshőmérséklet 35 fok körül alakulhat.
2: Csak a legfrissebbek!
0: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.
3: Reklám következik.
4: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem. Válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
5: Reklámot hallottak.
3: Ajánló következik.
6: Huszonöt év egy fergeteges fesztivál, és a világ ismét Szabadkán. Kóstolj bele a nemzetközi ízekbe, fedezd fel a kézműves vásárt, táncolj és élvezd a koncerteket. Napközben vár az Etnopolis forgataga, este a nagy színpadi produkciók, éjszaka pedig a Népkör udvarában folytatódik a buli. Interetno 25, augusztus 20-24. Csekkold a részletes programot a hivatalos Interetno oldalon, kövess minket friss infókért, választ ki a kedvenceidet, vagy egyszerűen csak gyere el és érezd jól magad.
7: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
5: Ajánlót hallottak. Születésnap, eljegyzés, lakodalom. Ünnepeljen a Szabadkai Magyar Rádióval. Kérje kedvenc nótáját, gratuláljon családtagjainak, barátainak. Keresse az aktuális zenei listát a Pannon RTV honlapján, a hétvégi magyar szóban, a Tarka világban, a hét napban, a családi körben, a Halas Média weblapján és a Halasi Tükör heti lapban, valamint Facebook oldalunkon. Hallgasson minket vasárnap 11 és 16 óra között. Küldjön üzenetet SMS-ben, Viberen, e-mailben vagy a Facebookon. Hívjon minket az adás ideje alatt a 024 621 407-es számon. 024 621 407. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
8: Köszöntöm a vasárnapi kívánságműsor hallgatóit. 681. adásunkban az év 33. vasárnapján, augusztus 16-án, Ábrahám István névnapján. Augusztus 15-e nagy boldog asszony volt. Szűz Mária mennybe menetelének az ünnepe. Nagy boldog asszony napja jelentős szerepet játszik a néphagyományban, és számtalan paraliturgikus cselekedet fűződik hozzá. Nagy boldog asszony ünnepe számos vidéken dologtiltó nap volt, az asszonyok tulajdonosoknak ilyenkor tilos volt kemencében sütni, folyóban fürdeni, kendert áztatni. A szegény kapások úgy tartották, ha nagy boldogasszony napja fénylik, akkor sok jó bort isznak majd szüret után. Nagy boldogasszony napja sokfelé búcsúnap. A moldvai magyarok e napon mindenféle virágot, gyógynövényt szentelnek, hogy majd ezzel füstöljék a betegeket. A Mura vidéken dologtiltó nap, nem szabad sütni, mert a tűz kitör a kemencéből. A drávaszögben azt tartották, hogy ezen a napon keresztet kell vágni a gyümölcsfában, hogy egészséges legyen és sokat teremjen. A két asszony köze augusztus 15-e és szeptember 8-a közt van, varázs erejű időszak. Ekkor kell szedni a gyógyhüveket, ki kell szellőztetni a hambárt, a téli holmit, a ruhafélét, hogy a moly bele ne essen. Ekkor csépeli ki a magnak való búzát, gyűjtik sokáig egész tavaszig elálló két asszony közi tojást. Az ekkor elültetett tyúk kikelti minden tojását, a kis csibéket is felneveli. Az ekkor keltetett csibékből lesznek a legjobb tojók. Ebben az időszakban vetik a lóherét doroszlón, ekkor pelcelik a muskátlit, ekkor kell alvóra szemezni a gyümölcsfákat. És most kell elküldeni jó kívánságokat, melyek továbbítását már is megkezdjük. Jó vételt és kellemes rádiózást kíván! A telefonoknál Balázs Zita és Kőrösi Zsuzsanna, az adásvezető technikus Nagy Viktor, nevükben is köszönti a hallgatókat, a szerkesztő Búzás Zsuzsanna és a műsorvezető jó magam Kis János. Mai listánk első felvételét a kikindei betyárok adják elő, ez egy csárdás hegyveleg, az ide beérkezett üzenetek, jó kívánságok a következőek. Újfaluba Nagy Karolinának születésnapjára gratulál édesapja József, édesanyja Móni és kisúga Kiara Csantavérről. Újfaluba Nagy Karolinának születésnapjára gratulál mamája Irén és Laci, a vendégeknek jó szórakozást kívánnak. Csantavére Meccserik Erzsébetnek és Gézának kellemes vasárnapot és jó pihenést kíván Zsolt. Maketesre Vert Irmának kellemes vasárnapot, Pityunak boldog névnapot kíván Elvira és István. Csantavérre Tumbász Edinának és Kovács Márta Bálintnak esküvőjük alkalmából szívből gyövő jó kívánságaikat küldi a német család. Keresztestvére esküvője alkalmából küldi ezt a számot, sok boldogságot kíván neki Daniella kisfiával Topolyáról. Szabadkára a drága édesapának, tatának és dédi tatának, Kemény Istvánnak születésnapja alkalmából szívből köszöntik lányai Ildikó és Anita, vejei Jóska és Pityu, unokái Ramona, Renátó, Mónika, Stefán és Szófia, valamint a pici Zoé, a mamát is puszilják. Szabadkán Tóth Ilonát, Szirák Ilonát és Szabó Ilonát közelgő névnapjuk alkalmából köszöntik a Veronika Népdalkör tagjai. A rádió stábjának kellemes vasárnapot kívánnak. Köszönjük!

Az Atlantik Együttes felvitele következik, a dal címe Az otthon zöld füvén. A drága édesapát, Kemény Istvánt 69. születésnapi alkalmából szeretettel köszöntik, minden szépet és jót kívánnak neki, lányai Ildikó és Anita. Édesanyjuknak szép vasárnap délután kívánnak. Édesanyjának, Csizmadja Erzsébetnek Topolyára küldi szerető lánya Pavlukovics Szilvia Németországból, és Anti bácsinak is ezt a dalt küldi. Csantavére Kovács Márta Bálintnak és Tumbász Edinának esküvők alkalmából gratulál a vőlegény násznagya Anna Mária, Szilárd, valamint Előd, Enikő és Botond. Kovács Márta Bálintnak és menyasszonyának Tumbász Edinának esküvők alkalmából sok boldogságot kíván édesanyja Izabella. Kanadába Vörös Lászlónak kellemes vasárnapot kíván Anti és Erzsi Topolyáról.

Molnár József felvétele következik, a dal címe Számunkra a legszebb ünnep. Németországban Márki Renátának, Dánielnek és Vandának szép vasám ziltánt és jó pianist kíván apa és anya. Nővérének Hajninak Szabadkára küldi a dalt, hogy emlékeztesse arra, hogy mindig szívesen várja és látják. Szeretettel üzeni ezt neki húga Tina és keresztfia Dani, akik őt nagyon szeretik. Visnyemácra Bíró Lászlónak, a legdrágább édesapának nagyon boldog születésnapot, erőt egészséget kívánnak lányai Klaudia, Krisztina és Diana.

0: людей насиг, чудаш кінчат лалти.
1: A Bojtorján együttes felvitele van soron, a dal címe Honvágy. Csantavére Pavlukai Szilviának és Gábornak szerencsés utat kíván édesanyja és Anti Topolyáról. Palicsra a drágajos szülőknek, Szádovics Vincének és Máriának, testvérének Krisztiánnak, sógornőjének Valentinának és öccsének Viktornak nagyon szép vasárnapot kívánnak lányuk Renáta, vejük Dániel és kisunokájuk Vanda Németországból. Egyben édesanyját névnapján, valamint öccsét születésnapján is köszöntik. Tornyosra Kovács Teréziának, a drága édesanyának, Nagyikának, Dédikének kellemes zenehallgatást, jó étvágyat a vasárnapi ebédhez, további jó egészséget, kitartást kíván leánya Izabella Lacival, unokája Alexandra és a dédunokák Kornél és Jamina.

0: reklám következik.
1: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnatron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnatron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnatron.rs oldalon.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
3: Reklámot hallottak. Apró hirdetések.
4: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
4: a 024 222 638-as számon.
3: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
5: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, az ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Kiváló minőségű, frissen passzírozott paradicsomlé eladó Kisradonovácon a Nagy Imre utca 118-as szám alatt. Érdeklődni 7-től 18 óráig a 024 544 431-es, illetve a 064 161 06 25-ös telefonszámon. 10 liter paradicsomlé megvásárlása után 1 litert ajándékba adnak. 024 544 431, illetve 064 161 06 25. Háziasszonyok, figyelem, megkezdjük a paradicsomlé árusítását augusztusban a szabadkai kaszárnya mögött a Vukmándusíty utca 17-es szám alatt. Érdeklődni a 063 822 67 39-es telefonszámon lehet. 063 822 67 39. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján, a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
4: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
6: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
4: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-tól, valamint délután 15:30-tól és 17:30-tól.
6: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
4: 222 638-as számon.
6: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
4: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: Vasárnapi kívánság műsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Bálint előadásában következnek a zöld szemek. Csantavérre Kovács Márta Bálintnak és Tumbász Edinának esküvők alkalmából gratulál a vőlegény násznagyja Anna Mária, Szilárd, valamint Előd, Enikő és Botond. Kovács Márta Bálintnak és menyasszonyának Tumbász Edinának esküvők alkalmából sok boldogságot kíván édesanyja Izabella.

0: szeme, most sír a lelkem, és hull a könnyem, bocsáss meg nékem, ma is szeretlek. Most sír a lelkem, és hull a könnyem, bocsáss meg nékem, ma is szeretlek.
1: Komár László felvétele következik, a dal címe Egy perc az élet. Vert Irmának és családjának kellemes zenehallgatást, jó pihenést, szép vasárnapot kíván Katica. Rozália kérésére Kanizsáról szól ez a dal. Maghetesre Takács Elvirának és Istvánnak kellemes pihenést kíván Irma és István. Mosolygós vasárnapot kívánnak a pusztamérgesi Csipet csapat tagjai, Fődi Orsinak, üzenik, ne idegeskedjen, ne szomorkodjon, mosolyogjon, mert ahogy Komár Laci mondja, egy perc az élet.

A szerelmi történet következik Sárosi Katalin előadásában. Szabadkára ezzel a dallal drága párjának Gábornak boldog házasság évfordulót kíván párja Piroska. Csantavére Kovács Márta Bálintnak és Tumbász Edinának közelgő esküvőjük alkalmából gratulál, és sok boldogságot kíván Adorján, Alexandra, ifjabb Adorján és Anett.

Becsárdás egyveleg van soron a csantavéri ifik előadásában. Szabadkára a legdrágább nagytatának, Kemény Istvánnak nagyon boldog születésnapot, erőt, egészséget kívánnak unokái Ramona, Renato, Mónika, Stefan és Szófia, valamint egyetlen dédunokája Zoé. Csantavére Tumbász Edinának és Bálintnak közelgő esküvők alkalmából gratulál, és számtalan boldog közös évet kíván Robi, Hédi, Szabina és Dávid. Csantavére Kovács Márta Bálintnak és párjának Edinának közelgő esküvők alkalmából ezzel a dallal kíván sok boldogságot testvére Ede családjával. Visnyevácra Bíró Lászlónak nagyon boldog születésnapot kíván lánya Krisztina, Veje Benni és a kis Alissa. Palicsra Szádovics Viktornak nagyon boldog születésnapot és szép gyermekkort kíván édesapja és Tina, akik őt nagyon szeretik. Újfaluban Nagy Karolinának születésnapjára gratulál édesapja József, édesanyja Móni és kissúga Kiara Csantavérről. Újfaluban Nagy Karolinának születésnapjára gratulál mamája Irén és Laci, a vendégeknek jó szórakozást kívánnak. Kelebiára, Supjákra, Újfalura, valamint Kovács Tibinek szép vasárnapot kíván Antal és Erzsébet. Kelebiára, Vásárhelyi Ilonkának, a szeretett testvérüknek névnapi alkalmából sok szeretetet és puszit küldenek drága testvérei Erzsébet és Amália. Kovács Márta Bálintnak és menyasszonyának Tumbász Edinának esküvők alkalmából sok boldogságot kíván édesanyja Izabella. Csantavérre Nagy Szuzinak és Lászlónak szerencsés utat és jó nyaralást kíván édesanyja és Antal Topolyáról. Paróci Robertnek és családjának szép vasárnapot és jó pihenést kíván Piroska és Béla Szabadkáról.

Halász Jutka felvételet következik, a dal címe Boldog születésnapot. Újfaluba Nagy Karolinának születésnapjára gratulál édesapja József, édesanyja Móni és kissuga Kiara Csantavérről. Újfaluba Nagy Karolinának születésnapjára gratulál mamája Irén és Laci, a vendégeknek jó szórakozást. Szabadkár unokájának Saláta Mártonnak boldog születésnapot kíván Pista tata és Liza mama. Szabadkára Máron Dávidnak születésnapjára gratulál édesanyja Valéria, édesapja Krisztián, nenája Beáta, Nikoletta és Nikola. Visnyevácra Bíró Lászlónak, a legdrágább tatának nagyon boldog születésnapot, erőt, egészséget és még sok ilyen vidámsággal teli szülnapot kívánnak az unokák Teodor, Alina és Alissa. Szabadkára Moncsek Piroskának egy kicsit megkésve, de annál nagyobb szeretettel boldog szülinapot kívánnak unokatestvére Veronika és családja Bélának szép vasárnap délutánt. Palicsra a legdrágább Batyinak, Szádovics Viktornak nagyon boldog 16. születésnapot kíván, aki őt nagyon szereti, kissúga Vanda Németországból. Nagymamájának küldi 90. szülinapjára a szerető unokája Jacsó Barbara. Palicsra Szádovics Viktornak nagyon boldog születésnapot és szép gyermekkort kíván édesapja és Tina, akik őt nagyon szeretik. Saláta Mártonnak, a drága kis öcsinek nagyon boldog születésnapot kíván nővére Juli és Zsófi. Anyu és apu is sok puszit küld. Csantavére Kollár Lászlónak boldog születésnapot kívánnak, akik őt nagyon szeretik, Izabella Ausztriából, Alexandra kis családjával, leánya, Katikáik Németországból, drága kisunokája Leila is sokszor puszilja Tatikát.

0: Reklám következik.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban. A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyerekek támogatására fordítjuk. Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
3: Dél van.
4: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai Címgáz klímáit. Önökkel, önökért. Címgáz.

0: Híradó.
1: Augusztus eleje óta 1400 szabadtéri tűzesetet jegyeztek fel Szerbiában. Jól halad a Duna vízszintjének emelését szolgáló fenékküszöb építése Paksnál. Palicson rendezték meg a VMS Szent István napi központi ünnepségét, Rúzsa Magdi is fellépett. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Rendkívüli helyzetet hirdettek ki Kevevára községben, miután mintegy 3000 hektáron pusztít az erdőtűz a Deliblati homokpusztán. A nehezen megközelíthető helyen jelenleg mintegy 300 ember küzd a lángokkal. A környező települések azonban nincsenek veszélyben, közölte Ivica Dacic belügyminiszter. Miközben a Dubovac környéki tüzet már ellenőrzés alá vonták, a Stolovi hegységben továbbra is aktívak a tűzfészkek. Szerbiában augusztus eleje óta már mintegy 1400 szabadtéri tűzesetet jegyeztek fel. Ütemezetten halad a Duna vízszintjének emelését szolgáló fenékküszöb építése Paksnál, közölte Magyar Péter. A magyar miniszterelnök a Facebookon jelentette be, hogy csak szombaton 5000 tonna kő érkezett a helyszínre. A kormányfő elmondta, megkezdődött a két, egyenként 80 méter hosszú bárka irányított süllyesztése is. A beavatkozás hatására a szivattyú telepnél már 1 cm-rel emelkedett a vízszint, miközben a Duna főágában továbbra is apad a folyó. Hagyományosan Palicson rendezték meg a Vajdasági Magyar Szövetség Szent István napi központi ünnepségét. A párt 30. alkalommal szervezte meg az ünnepi rendezvényt. Az eseményen ökumenikus kenyéráldást tartottak, ezt követően pedig ünnepi beszédet mondott dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke. Kasszoli Violetta összeállítása.
2: A VMS Szent István napi központi ünnepségét

0: Ünnepsége a Szabadkai Fúvós zenekar vendégváró koncertjével kezdődött a Palicsi Bagolyvárnál. Ezután az ünnepi program ökumenikus kenyéráldással folytatódott.
1: Hogy megízlelhessük az igazi testvéri szeretet ízét, szent neved dicséretére és dicsőségére, Krisztus, ami Urunk által.
2: Amen.
0: 30 éve, 1996. augusztus 20-án szervezte meg először a Vajdasági Magyar Szövetség a Szent István napi ünnepséget Palicson, emlékezett vissza ünnepi beszédében dr. Pásztor Bálint. A VMS elnöke hangsúlyozta, az elmúlt 3 évtizedben sok minden változott, ami viszont állandó, hogy a VMS az egyetlen magyar parlamenti párt Szerbiában. Hozzátette, legutóbb 2022-ben ünnepeltek politikus vendég nélkül, és az idén sem hívtak senkit. Dr. Pásztor Bálint úgy fogalmazott, elsősorban egymásra kell számítanunk, hiszen ez az ünnepség nemzeti felelősség. Kiemelte, az idén Palicson kívül 29 településen emlékeztek meg Vajdaságban Szent Istvánról. A VMS elnöke a trianoni békediktátumról is szólt. Hangsúlyozta, több mint 106 esztendő telt el, a vajdasági magyarság élete ez alatt pedig többször gyökeresen átalakult, de megőriztük anyanyelvünket, hitünket, kultúránkat, közösségi emlékezetünket.
3: Ki gondolta volna, tisztelt ünneplő közösség, több mint 100 évvel ezelőtt, hogy a vajdasági magyarság a 21. században is magyar óvodákkal és iskolákkal, saját kulturális intézményekkel, nemzeti tanáccsal, politikai képviselettel, méltóságteljes ünnepekkel lesz életerős közösség. Miért sikerülhetett mégis mindez? Az összefogás és a szívós kitartás miatt. Márton Áron püspök úr 1939-ben a következőképpen fogalmazott, idézem, a saját sorsunkat magunk kovácsoljuk.
0: A jövő kapcsán a VMS elnöke kiemelte, van mire építeni, hiszen az első gazdaságfejlesztési programban több mint 16 ezer projekt valósult meg 189 magyarok által is lakott településen. Dr. Pásztor Bálint a magyar nemzetpolitika kapcsán hangsúlyozta, a külhoni magyar közösségek tiszteletet érdemelnek, hiszen önálló nemzetrészek, saját intézményeik és céljaik vannak. Politikai képviselettel rendelkeznek, amelyek legitimitását a saját közösségének tagjai adják.
3: Magyarország támogatást adhat, partnerként segíthet, hozzájárulhat az intézmények és a programok megerősítéséhez, fenntartásához. A külhoni magyar közösségek felelőssége pedig saját közösségük megszervezése, saját intézményrendszerük kialakítása, saját prioritásainak meghatározása és az egész magyar nemzet erősítése. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Belgrád és Budapest is kapcsolatokat, jogi kereteket, együttműködést és támogatást biztosíthat. A közösségi legitimáció forrása azonban kizárólag helyben található. Hogy kit illet a jog és a felelősség a közösség ügyeinek intézéséért, azt esetünkben a vajdasági magyar emberek mondják meg.
0: Választások várnak ránk, emelte ki a VMS elnöke beszédében. Hangsúlyozta, hogy a magyar nemzeti tanácsi választásokon akárhogy is lesz, a magyarok fognak győzni. De fontos, hogy a szerbiai parlamenti választásokon is a magyarok győzzenek.
3: Mikor fognak a magyarok győzni? Amennyiben, ahogy azt Szent István király is mindenek felett állónak tartotta, megőrizzük a közösség politikai önállóságát, azaz lesz továbbra is magyar frakció a szerbiai parlamentben Belgrádban, és az összefogás és a közösségi támogatás birtokában ott leszünk, ahol oktatásról, nyelvhasználatról, fejlesztésekről, költségvetésről és településeink jövőjéről döntenek. Az önállóan induló Vajdasági Magyar Szövetségre adott szavazatok magyar mandátumokká, a mandátumok pedig tárgyalási erővé és kézzel fogható közösségi eredményekké válnak.
0: A VMS elnöke hozzátette, minél inkább megvalósul az összefogás, annál nagyobb súllyal lehet majd Belgrádban tárgyalni. Az ünnepi beszéd után dr. Pásztor Bálint megszegte az új kenyeret, majd szét is osztotta az egybegyűltek között. A palicsi Szent István napi ünnepség Rúzsa Magdi fellépésével folytatódott. Az ingyenes szabadtéri nagykoncert este 21 órakor kezdődött a palicsi tó nagyparkjában.
2: Ünnepi hangulatban telt tehát a szombat este Palicson. A Szent István napi rendezvénysorozat egyik leginkább várt programjaként Rúzsa Magdi adott nagy koncertet a palicsi tó melletti parkban. Vajdaság egész területéről érkeztek látogatók. Balázs Andrea beszámolója.
4: A Szent István napi rendezvénysorozat egyik legnagyobb attrakciója Rúzsa Magdi koncertje volt. A vajdasági származású Kossuth Díjas énekesnő fellépésére már órákkal a kezdés előtt egész Vajdaságból folyamatosan érkeztek a rajongók, a koncert kezdetére pedig több ezren gyűltek össze a tóparton. Gellér Magdolna Doroszlóról. Volt már Rúzsa Magdi koncert?
5: Nem voltam még koncerten, nagyon szeretem, és jók a számai, de direkt koncerten még nem voltam.
4: Akkor ez az első élmény.
5: Igen, igen.
4: Zentáról is érkeztek rajongók. A fiatalok azt mondják, még egész kicsik voltak, amikor Rúzsa Magdi énekesi pályája elindult, és most alig várják a vele való találkozást. Tesit Mária Zenta.
6: Sosem gondolkoztam azon, hogy Rúzsa Magdit úgy kövessem, és mégis mindig így megtalált, és emiatt olyan ikonikus, és azért sem volt kérdés, hogy jövünk-e, amikor meghallottuk, hogy van, mert hát Rúzsa Magdi koncert, hát ez az egész gyerekkorunknak az alapja volt.
4: Ausztriából is néhányan kifejezetten a koncert kedvéért tértek haza. Krekus János és Edith Ausztriából. Koncert után mennek haza?
7: Holnap reggel megyünk haza.
8: Igen, de azért megérte jönni.
4: Rúzsa Magdi olyan koncertprogrammal érkezett, amelyben a régebbi jól ismert közönségkedvencek és az újabb dalok egyaránt helyet kaptak. A palicsi tóparton pedig több ezer ember énekelte együtt a vajdasági származású énekesnővel a legnagyobb slágereket.
2: A pontos idő 12 óra 10 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Hármas ünnepet ült Doroszló és az ottani Szent Kút Nagyboldogasszony napján. Kézi munkakiállítással kezdődött tegnap a Magyar Kanizsai Szent István napi és új kenyér ünnep, este felé ma lesz kenyérszegés és koncert is. És véget ért az utolsó Green Future Fesztivál. Jönnek a részletek. Hármas ünnepet ült Doroszló és a Szent Kút közössége Nagyboldogasszony napján. A katolikus egyház egyik legnagyobb Mária ünnepén Mária mennybevételére emlékeztek, miközben két nappal korábban hazatért a doroszlói kegyszobor, a magyarok nagyasszonya. Az ünnepi szentmise végén egy új feszületet is megáldottak, amely a Szent Kút első kápolnájának állít emléket. Lenner Tímea és Balogh Sára riportja.
9: A teljes odaadás és az Istenbe vetett bizalom állt Horváth Ákos prédikációjának középpontjában. A doroszlói Szent Kútra zarándokló hívekhez szólva arról beszélt, Mária nem csupán a betlehemi jászol örömét, a kánai mennyegző ünnepét kapta Istentől, hanem az Egyiptomba menekülés és a Golgota fájdalmát is vállalta. Mária példája arra tanít, hogy mi se féljünk mindent Istennek adni, és életünket teljesen az ő szolgálatába állítani.
10: A Szentkút közösségének ezek a kicsi és kicsit nagyobb ünnepek mindig nagy jelentőségűek, hiszen látszik a megmaradásunk, látszik a tenni akarásunk, látszik a tetrekészségünk, és hát olyan jó érzés volt bejönni a csuriktele kegytemplomba, és úgy elmondani ezt az ünnepi nagymisét, hogy tényleg tele volt a templom, nem csak doroszlóiak jöttek el erre az ünnepre, hanem vidékiek is, zarándokok is érkeztek, sőt egészen Horvátországból érkezett egy gyalogos zarándokunk. Tehát ez nagyon-nagyon fontos nekünk, hogy talán mikor egy kicsit így meglaposodik a hitünk, meglaposodik a bizalmunk, akkor látni ilyen közösségeket, ilyen nagy megmozdulásokat talán egy kicsit fölélénkíti a hitünket is.
9: A doroszlói Diósi János és családja újította fel a feszületet, amely a Szent Kút első 1796-ban épült kápolnájának állít emléket.
11: Előbb is a doroszlóiak előbb képeket, bármit adtak, ajándékoztak a Szent Kútnak. Hát mi úgy gondoltunk, akkor ezt a keresztet, ami fából volt, az tönkrement, és ezt felújítottuk most vasmunkásra, én vasmunkás voltam annak idején.
9: Raj Rozália Szabadkán él, de rendszeresen hazalátogat Doroszlóra. Vallja, hogy lélekben doroszlói maradt, Szentkút pedig különös jelentőséggel bír számára. Örömmel fogadta, hogy a magyarok nagyasszonya kegyszobor felújításon esett át, és most már teljes pompájában megújulva állhat ismét a helyén.
12: A Szentkút az még különös jelentőségű számomra. A Szentkúttól a hetedik házban laktak apai nagyszüleim. Én még kicsi gyerekkorom óta folyamatosan úgy emlékszem erre a helyre, hogy készülni kell az ünnepre. És most, hogy a Mária szobrunk ilyen csodálatos felújítás után itt most teljes pompámban áll, ez most egy csodálatos, nagyon szép esemény.
9: A megújult kegyszobor hazatérése, az új feszület megáldása és a Szentkútra érkező zarándokok sokasága egyaránt azt mutatja, a doroszlói kegyhely múltja ma is élő része a közösség jelenének.
2: Hímzés 100 év tükrében, ezzel a címmel nyílt kiállítás szombat este a Magyarkanizsai Dobó Tihamér képtárban. Az Ozorai Árpád Magyar Művelődési Egyesület hímző szakosztályának tárlatán több mint 30 helyi kézimunkázó munkái láthatók, de régi, gondosan megőrzött hímzett tárgyakat is bemutatnak. A kiállítással egyúttal kezdetét vette a Szent István napi és új kenyér ünnep Magyarkanizsai programsorozata. Szurap Ágnes, a Magyarkanizsai Ozorai Árpád Magyar Művelődési Egyesület kézimunkacsoportjának vezetője.
13: Régen ez tömegkultúra volt a hímzés, nagyon sok kelengye készült, már a 14-5 éves lányok elkészítették a kelengyéjüket, ágyneműt, alsóneműket, ruha dolgokat, viszont aztán már inkább ilyen dekor textíliák készültek, és hát mai nap is csak imitam, ott egy kis dekorációra használjuk az otthonokba, esetleg függöny vagy ruházati dolgok. Tehát így lecsökkent a mennyiség, még hát kevesebben is hímeznek, ez már mára inkább egy ilyen hobbi tevékenység gézsugorodott.
2: A Well Hello fergeteges koncertjével ért véget az idei Green Future Fesztivál. A rendezvényre ezúttal is több száz fiatal érkezett, hogy együtt bulizzon és élvezze a fesztivál hangulatát. A szervezők szerint a számos nehézség ellenére ismét sikerült egy színvonalas eseményt megvalósítani, amelyen népszerű előadók gondoskodtak a közönség szórakoztatásáról. Balázs Zita riportja. A Green Future Fesztivál fontosnak tartja a környezetvédelmet is, ezért a szervezők különös figyelmet fordítanak a fenntarthatóságra. Ennek jegyében vezették be évekkel ezelőtt a Green Wallet alkalmazást, mint fizetőeszközt, valamint a repoharakat is. Andruskó Léna Zentáról.
14: Sajnálom azt, hogy itt Zentán már nem lesz többet ilyen tulajdonképpen, mert nem tudunk hova menni. Szóval sajnálattal állok hozzá, mert...
15: Végezetül arra lennék kíváncsi, hogy itt a Green-en már ugye régóta be van vezetve, ez a Green Wallet applikáció. Te ezt szereted, használod, vagy inkább kártyás készpénzes, vagy mi erről a véleményed?
14: Hát inkább a készpénzes, de viszont jobb, mint a tokenok voltak, amit így a kezembe kaptam, mert azokat simán el lehetett hagyni, úgyhogy a telefonomon van az applikáció, így sokkal könnyebb.
2: Az utolsó nap egyik legjobban várt koncertjét a Well Hello adta. Megtelt a nagy színpad előtti tér, a közönség pedig végig együtt énekelte a slágereket. A rajongók nagy örömére Flor Tomi Mizu című dala is felcsendült. Lulit Elizabetta Topolyáról.
16: 9 éves korom óta oda vagyok a technóért, a technó szerelmese vagyok, így részben ezért is jöttem, de nagyon szeretem a Well Hello-t is, úgyhogy ezért...
15: Milyen itt a Green-en a Techno Stage? Mesélj egy kicsit erről!
16: Nagyon jó amúgy, jók a DJ-k, jó a közeg, nem perekednek, vagy ilyesmi.
15: Hát jó a hangulat!
16: Igen, jó a hangulat!
2: A fesztiválon számos DJ szórakoztatta a közönséget, idén új arcok is bemutatkoztak, de a jól megszokott DJ Electro és DJ Dudás is a színpadra állt, és gondoskodott a jó hangulatról. DJ Electro.
17: A közönség az mindig évről évre más új energiákkal, de hála Istennek még mindig van közönségünk, el kell, hogy mondjuk ezt is. Hát ez is nagy szó, hogy még azért vannak olyan fiatalok itt egész Vajdaságban, akik igazán is vágynak a fesztivál élményre, vágynak arra, hogy egy új bulizzanak, és nem a megszokott hétvégi diszkózás, hanem tényleg egy igazi közösségépítő fesztiválozás. Erről itt a Green Future, erről már számomra is 2018 óta.
2: A szombati nappal véget ért a Green Future Fesztivál. A szervezők a számos nehézség miatt úgy döntöttek, hogy ez volt az utolsó fesztivál. Így a szombati nappal nem csak az idei rendezvény zárult le, hanem a Green Future Fesztivál 14 éves története is véget ért.
18: Sport.
2: Harmadik alkalommal szervezte meg az entai csárda civil szervezet a SAP regattát. A rendezvényre mintegy 100 résztvevő érkezett, a legfiatalabb evezősök 12 évesek voltak. A tökéletes nyári időjárás is kedvezett a Tisza szerelmeseinek. Tóth Andrea évek óta aktívan sportol, crossfitezik, búvárkodik, szápozik és hegyet mászik. Bár nemrég tért haza a Himalájáról, és az első regattát utazás miatt kihagyta, a mostanit semmiképp sem szerette volna elmulasztani. Szerinte a 10 kilométeres távtól nem kell megijedni, hiszen ez nem verseny, hanem egy jó hangulatú, közösségi evezés, amit fiatalok és idősebbek egyaránt könnyen teljesíthetnek.
19: Ez a harmadik regatta, én másodszor vagyok itt, az első regatta alkalmával éppen úton voltam, de... Tavaly voltam ugye először, most ez a második alkalom. Tavaly egy barátommal jöttem, aki újra itt van. Az idén viszont gyerkőccel jöttem, a barátnőmnek a kisfiával fogunk együtt evezni.
2: A mezőny rendkívül sokszínű volt. A legfiatalabb korosztály mellett a legidősebb résztvevő a 78. életévét töltötte be. Tóth Imre.
20: Hát a szapozással 4 éve, mióta ugye ez az új sportág megjelent, ezt nagyon vártam, hogy valami legyen, mert mindig szerettem volna, hogy valami kenó, vagy kajak, vagy valami, de az nekem valahogy nem imponált, és akkor megjelent ez a szap, no mondom, ez az enyém.
21: Hogy érzi itt magát, milyen a hangulat?
20: Hát nagyon jó, fiatal, sok fiatal van, és hát én vagyok azt hiszem a legidősebb a társaságban, és hát csodásan érzem magam.
2: A teljes vizitúra körülbelül 4 órát vett igénybe. A rendezvényre Vajdaság egész területéről érkeztek résztvevők, Újvidékről, Szabadkáról, Kelebiáról és Óbecséről, de még Zágrából is csatlakozott egy házaspár a tiszai evezéshez. Gandis Urbán Mónika szervező.
22: 10 kilométer a táv egyébként, tavaly is, tavaly előtt is mindenki végigevezte. Az útvonalt illetően a Halászcsárdai strandról indulunk, és elevezünk a Szanádi strandig, ott tartunk egy kis pihenőt, egy kis frissítés, és utána felevezünk az Adorjáni kanyarig, a szigetig. Annyival kellett az idén módosítanunk az útvonalat, hogy sajnos a szigetet nem tudjuk megkerülni, mivel a vízállás nagyon alacsony, így elmegyünk a sziget végéig, és utána jövünk visszafelé. Közben megállunk fürdeni, úgyhogy teljesen egy ilyen laza evezős nap, és a végén pedig itt a strandon, mire visszaérünk, addig a civil szervezet kollégái egy rostélyos ebéddel várnak bennünket.
2: A hatalmas érdeklődés is bizonyítja, hogy a SAP regatta újabb sikeres nyári programmal gazdagította Zenta közösségi és sportéletét. A pontos idő 12 óra 20 perc, híradót hallottak.
18: Időjárás.
2: Szabadkán és környékén jelenleg 33 fok van, folytatódik a napos és meleg idő, a csúcshőmérséklet 35 fok körül alakulhat. Holnap is ilyen kánikula lesz, azzal, hogy már elszórtan zivatarok is előfordulhatnak majd.
23: Az SMR hírei óránként a Régió Rádióban is.
24: Ne maradjon le a fontos dolgokról.
25: Reklám következik. Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk 3 generáció pihenhet együtt. Jonathermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
26: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
27: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
26: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
27: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
26: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádió 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
28: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
27: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
0: Időpont foglalása 024-561-112-es telefonszámon.
27: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024-561-112. www.nordend.rs.
1: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
3: Várom a postást.
1: Jön a nyugdíj?
3: Azt várhatom.
1: A számlákat hozzák.
3: Na azt nem várnám.
1: Hát akkor?
3: Ma hozzák a 7 napot.
4: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
27: Reklámot hallottak. Kérje kedvenc dalát, gratuláljon családtagjainak, barátainak. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
5: Meggyes Csabi felvétele van soron. A dal címe Így még senkit nem szerettem én. Edinának és Bálintnak esküvők alkalmából kívánnak sok-sok boldogságot Mamita és Jóska. A rádió kedves dolgozóinak és a hallgatóknak kellemes szép vasárnapot, további jó munkát kíván a Jankó család. Köszönjük!

A következő zeneszámot Berezki Zoltán és Szinetára Dóra közösen fogják előadni, egy részlet következik az Aladdinból, címe Egy új élmény. Húgának, Edinának és leendő férjének Bálintnak esküvőjük alkalmából nagyon sok puszit és végtelenül sok boldogságot kíván a dílis nővére Anita. Edinának csantavére küldi húga párjával.

Keresztes Ildikó előadásában következik a Boldogság, gyere haza című zeneszám. Csantavéren Pavlukovics Rózsát ezzel a szép dallal köszönt, és minden jót kíván neki lánya Izabella és veje János. Barbara küldi ezt a dalt szeretett férjének házassági évfordulóik alkalmából. Palicsra, Szádovics Viktornak születésnapjára szívből gratulál, és jó egészséget kíván a tata és a mama, akik őt nagyon szeretik.

operett részlet következik, részlet a Csárdás királynőből címe, a lányok, angyalok. Pekla Mónikának nagyon boldog szülinapot kívánt keresztanyja Szabadkáról. Zolinak és a család többi tagjának kellemes vasárnapot kíván. Aranka küldi minden kedves hallgatónak. Csantavére Edinának és Bálintnak esküvők alkalmából gratulál apa és Magdi.

Kukorica csalán, túra, disznóhegy egyvele következik Inci előadásában. Topolyára Csizmadő Erzsébetnek és párjának szép vasárnapot és jó egészséget kíván nászasszonya Rózsa Csantavérről. Csantavére Tumbász Edinának és Kovács Márta Bálintnak sok boldogságot kíván a kis család. Csantavére Edinának és Bálintnak közelgő esküvők alkalmából nagyon sok boldogságot kíván Magdi és apa. Bátszülősre Gyurákovics Marikának és párjának Péternek nagyon szép vasárnap délutánt és jó zenehallgatást kíván Joci és Évi.

Aracki László felvétele következik, a dal címe Azúró. Moravicára Szilágyi Mártának nyugdíjba vonulás alkalmából jó egészséget és hosszú boldog nyugdíjas éveket kíván barátnője és családja. Csantavére Bálintnak és Edinának esküvők alkalmából gratulál a vőlegény nővére Anna Mária, Szilárd, valamint a gyerekek Előd, Enikő és Botond. Szabadkára Jokánovics Bálint Máriának szép vasárnapot kívánnak lányai. Csantavére Kovács Márta Bálintnak és Tumbász Edinának közelgő esküvők alkalmából gratulál és sok boldogságot kíván ifjabbik Adorján és Anett. Pavlukovics Gábornak és Szilviának a viszontlátás örömére küldi a nótát édesanyja Rózsa.

A Ne felejts együttes felvétele következik, a dal címe Ahogy én szeretlek. Tapolcsányi János sógornak és testvérnek szeretettel kívánnak jobb egészséget mindkettőjüknek, szép rádiózást, jó étvágyat a finom ebédhez, a család többi tagját is üdvözlik, legyen szép napjuk, ezt kívánják Esztike és Gazsi. Szeretettel üdvözlik a rádió dolgozóit, köszönjük műsorvezetőket, kívánunk kellemesen eltöltött vidám vasárnapot, nagyon jó pihenést, szeretettel hű hallgatók a Tapolcsányi család. Továbbá szeretnék kívánni férjének, Tapolcsányi Jánosnak jobb egészséget, kellemesen eltöltött szép vasárnapot, és küldi szíve minden szeretetével a következő dalt neki. Igaz szeretettel felesége Viki, aki őt nagyon szereti. Szabadkára Kemény Istvánnak gratulál a 69. szülinapjára, és mielőbbi gyógyulást kíván felesége Ibolya, aki őt nagyon szereti.

0: reklám következik.
1: Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztán látás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045. Reklámot hallottak.
0: 13 óra van.
2: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, válassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
0: Hírek.
3: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Legalább 12-en vesztették életüket abban a buszbalesetben, amely Magyarországon az M3-as autópályán szombatról vasárnapra virradó éjszaka történt. Egy lengyel rendszámú autóbusz vasárnap 1 óra körül borult fel az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán, a mezőkeresztesi lehajtó után. A balesetben egy személy életveszélyes, 9 súlyos, 37 pedig könnyebb sérüléseket szenvedett. A magyar rendőrség közlése szerint a buszsofőr valószínűleg elaludt, ezért hajtott az árokba és borult fel. A sofőrt letartóztatták. A szerb kormány 3,6 milliárd dinár értékben 10 új támogatási programot készített elő a gazdaság fejlesztésére, jelentette be Adriana Messarovic, miniszterelnök helyettes gazdasági miniszter. A csomagból 860 millió dinárt visszanem térítendő támogatásokra, 760 milliót a fejlesztési alap hiteleire, 2 milliárd dinárt pedig a kereskedelmi bankok támogatott hiteleire fordítanak. A programok elsősorban a mikro- és kisvállalkozásokat, a vállalkozókat, a szövetkezeteket és az egyesületeket célozzák. A támogatások között szerepel a bútor- és fafeldolgozóipar, valamint a kizárólag hazai alapanyagból készült élelmiszerek feldolgozásának támogatása. Továbbá a külföldről hazatérők vállalkozás indítását segítő program is. Külön támogatási lehetőségeket biztosítanak a fiatal és női vállalkozóknak. A termelési kapacitások fejlesztésére, valamint Szerbia kiegyensúlyozott gazdasági fejlődésére. A csomag része a berendezések és forgóeszközök beszerzését segítő támogatott hitelprogram, illetve a vállalkozói szellem fejlesztését célzó egyesületek támogatása is. A nyilvános felhívások augusztus 17-től, tehát holnaptól, szeptember 8-áig érhetők el. Szerbiában eddig 36.632 sertés pusztult el, vagy voltak kénytelenek leölni az afrikai sertéspest is miatt, közölte Dragan Glamočić, mezőgazdasági, erdészeti és vízgazdálkodási miniszter. A betegség jelenleg 7 körzetben, 13 községben és 62 településen van jelen. Összesen 930 fertőzött gazdaságot tartanak nyilván. A miniszter a közmédiának elmondta, az elmúlt egy hétben már csak szórványosan fordultak elő új esetek. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a járványhelyzet miatt továbbra sincs ok az óvatosság

0: feladására. Lemocsit kiemelte, hogy az afrikai sertéspestis ellen jelenleg nincs vakcina. A vírus 2019 óta van jelen Szerbiában. Emberre egyébként nem jelent veszélyt. Ünnepi hangulatban telt a szombat este Palicson, a Szent István napi rendezvénysorozat egyik leginkább várt programjaként Rúzsa Magdi adott koncertet a palicsi tó mellett. A vajdasági származású Kossuth Díjas énekesnő fellépésére már órákkal a kezdés előtt folyamatosan érkeztek a rajongók, a koncert kezdetére pedig több ezren gyűltek össze a tóparton. Rúzsa Magdi olyan koncertprogrammal érkezett, amelyben a régebbi, jól ismert közönségkedvencek és az újabb dalok egyaránt helyet kaptak. A dalokat a publikum sokszor együtt énekelte az előadóval, így a tóparton már a koncert első perceiben igazi koncertfesztivál hangulat alakult ki.
1: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén jelenleg 33 fok van, folytatódik a napos és meleg idő, és holnap is ilyen időjárásban lesz részünk, bár holnap már elszórtan lehetnek zivatarok is.

0: Aktuális. Érdekes. Hallgasson bennünket a Régió Rádió hullámain is.
1: A Régió Rádió hullámain is.
0: Küldjön üzenetet SMS-ben, e-mailben vagy a Facebookon. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Időközben csere történt a keverőpultnál. Nagy Viktort a Váradi Valentin váltotta fel, és onnan üdvözli a vasárnapi kívánságműsor hallgatóit. Az Eridánusz együttes felvitele következik, a dal címe a Füredi Anna Bálon. Horgosra Varga Erzsébetnek jó egészséget kíván családja és unokái, valamint dédunokája Nara. Topolyára Nagy Erzsébetnek jó egészséget és pihentető vasárnapdélután kíván nővére Etelka. Kelebián Márta néni szeretné ezt a dalt meghallgatni. Tumbász Edinának és vőlegényének Csantavérre házasságkötésükre gratulál Manci néna. Valkai Magdinak szép délutánt kíván barátnője Julcsi. János Halmára Kotró Máriának boldog névnapot kíván húga Hajni. Kumbajára Mulati Balázsnak születésnapi alkalmából köszönti Gizi mama és Ádám, a család többi tagjának szép délutánt kívánnak. Bácsszülősre Gyurákovics Máriának és Péternek kellemes délutánt kívánnak Bácsalmásról Gizi és Ádám. Kumbajára Kőhegyiné Margitkának szép vasárnapot, jó egészséget kíván Irén. Csantavére Kovács Márta Bálintnak és szíve választottjának Edinának közelgő esküvők alkalmából gratulál és sok boldogságot kíván testvére Adorján családjával. Csantavére Kovács Márta Bálintnak és párjának Edinának közelgő esküvők alkalmából ezzel a dallal kíván sok boldogságot testvére Ede családjával. Visnyevácra Bíró Lászlónak, édesapának, tatának és apósnak nagyon boldog születésnapot kívánnak lányai Klaudia, Krisztina, Diana, Vejvel és a kisunokák Teodor, Alina és Alissa. Pekla Mónikának nagyon boldog szülnapot kíván keresztanyja Mari, Zolinak kellemes vasárnapot. Tumbász Edinának és Kovács Márta Bálintnak közelgő esküvők alkalmából gratulál a német család Joci, Bea, Evelin és Viktor. Palicsra Orcsics Katicának és családjának kellemes pihenést kíván Irma. Csantavérre Kovács Márta Bálintnak és Edinának közelgő esküvők alkalmából szívből gratulál bátyja Endre családjával. Férjének Zsoltnak küldi a zeneszámot szerető felesége Jacsó Barbara.

A tangó egyvelek következik Zárai Márta és Vámosi János előadásában. Topolyára Bara Ketelkának jó egészséget és szép vasárnap délután kíván Huga Erzsi. Piroska kérésére is ez a dal szól. Margit Istvánnak névnapjára gratulálnak a ludasi rokonok. Ibolyának jó zenehallgatást kívánnak. Szabadkán édesanyjának és Antinak kellemes szép délutánt, Antinak mielőbbi gyógyulást kíván fia, aki Csabát is sokszor üdvözli. Szabadkán gazda Katalinnak és férjének Andornak szép délutánt, jó zenehallgatást kíván Matildka és Anti Szabadkáról.

Házunk előtt Vén Diófa, a Piros Pipacs nev együttes felvétele következik. Hajdújárásra Margit Ibolyának, Ludasra Farkas Katalinnak szép vasárnapot kíván testvérük, Erzsébet. Magyarországra Margit néninek küldi Sörös Jancsi Szabadkáról. A stúdió kis csapatának küldi Sörös Jancsi Szabadkáról. Köszönjük. Szabadkára a Medgyessy családnak kellemes vasárnapot kíván unokájuk Csaba, unokamenyük Noémi és dédunokájuk Noel. Kúlára a drága tesónak, Fajszi Évának és családjának kellemes vasárnapot kíván, jó étvágyat az ebédhez, és a közelgő viszontlátás örömére küldi a dalt Inci Balaton világosról. Topolyára Csizbadi Erzsébetnek és Szabó Antalnak nagyon szép vasárnapdélutánt és jó zenehallgatást kíván László Kanadából. Ausztriába fiának Robertnek kellemes szép délutánt, jó pihenést kíván édesanyja, valamint nővére és öccse családjaikkal együtt. Szabadkán Torok Verának szép délutánt, jó zenehallgatást kíván nászasszonya. Magyarországra Jankó Tibornak születésnapi alkalmából szívből gratulálnak édesanyja, valamint testvérei.

0: egy tényed, egy koloszert toltál elébe. Engem pedig letesznek a sütény sírfelekére. Ha majd visz egy tényed, egy koloszert toltál elébe. Engem pedig letesznek a sütény sírfelekére.
1: A Napoleon Boulevard nevű együttes felvétele van soron, címe Legyetek jók, ha tudtok. Csantavéren Pavlukovics Rózsának vidám vasám délutánt és jó egészséget kíván szerető gyermekei és unokái. Topolyára Csizmadja Erzsébetnek és Szabó Antalnak nagyon szép vasám délutánt és jó zenehallgatást kíván László Kanadából. Palicsra a legdrágább öccsének, Szádovics Viktornak nagyon boldog születésnapot és boldog gyermekkort kívánnak Nenája Renáta, Sogia Dániel és kisfúga Vanda Németországból. A Szabadkai Rádió stábjának jó munkájáért szép vasárnapot kíván Horgosról Piroska. Köszönjük!

Csárdas Egyvele következik a Bánáti fiúk előadásában. Ausztráliában Fazekas Gazsinak és Esztikének, valamint családjaiknak kívánnak kellemesen eltöltött szép vasárnap estét, jó zenehallgatást és egészségben eltöltött kellemes szép új hetet, igazi testvéri szeretettel Jani Sógor és Viki. Mélykultra Blaher mamának és Blaher papának szép hetet és jó zenehallgatást kíván Letícia, Ági és Laci. Hajdújárásra Ibolyának és Istvánnak szép vasárnapot kíván Katalin és családja. Paróci Veronikának és családjának szép vasárnapot, jó zenehallgatást kíván unokatestvére Piroska és férje Béla Szabadkáról. Magyarországra az idősek otthonába Bicskei Margitkának sok puszit küld Sörös Jancsi.

0: Reklám következik.
1: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
2: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
3: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
3: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak. Hallgasson minket 11 és 16 óra között a 107,1 MHz-en. Vasárnapi kívánságműsor.
4: Szikora Róbert felvétele van soron, ha dal címe, te meg én. Palicsra a legdrágább keresztfiúnak, Szádovics Viktornak nagyon boldog 16. születésnapot, erőben, egészségben és boldog gyermekkort kíván, aki őt nagyon szereti, keresztanyja Renáta Németországból.

Egy csárdás csokor következik az Aranyeső zenekar előadásában. Csantavérre Báló Rózsának, a szeretett nővérnek szép vasárnapot kíván húga Márta. Topolyára Szabó Eszternek szép vasárnapot kíván nővére Rózsa. Csantavérre Nászasszonyának, Pavlukovics Rózsának kellemes vasárnapot kíván Nászasszonya Erzsi Topolyáról. Topolyára Szabó Eszternek szép vasárnapot kíván lánya és fia családjaikkal. Csantavéren Edinának és Bálintnak esküvőikre gratulálnak kereszt szülei. Csantavére Kovács Márta Bálintnak és Edinának sok boldogságot kíván bátyja Endre, Ildikó, Kis Endre, Emma és Bence.

Horthy Miki felvétele van sorom, a dal címe Boldog névnapot. Puszta mérgesre Juhász Istvánnak nagyon boldog névnapot kíván a Csipet csapat. Kelebiára Vásárhelyi Ilonkának, a szeretett testvérnek névnapja alkalmából gratulálnak testvérei Erzsébet és Amália. Drága nagynéninek, Kocsmáros Ilonának, valamint drága angyának, Miskolc Ilonának boldog névnapot kíván a Pelhe család. Saláta Istvánnak közelgő névnapjára sok szeretettel gratulál a Mezei család. Szabadkára a Gornya utcába Ilona Paula latinyáknak közelgő névnapja alkalmából sok szeretettel gratulál Annuska és Valéria. Palicsra a legjobb édesanyjának, Szádovics Máriának nagyon boldog névnapot, erőben, egészségben ezt kívánják lánya Renáta, veje Dániel és kisunokája Vanda Németországból, valamint édesapjának mielőbbi felépülést kívánnak.

Pataki Attila felvétele következik, a dal címe Édesanyám, te jó asszony. Kis egyesre édesanyjuknak közelgő névnapjára Isten áldását és sok egészségben gazdag névnapot kívánnak gyermekei István és Géza.

Zámbó Gibi felvétele következik, egyszer megjavul a kín, ez a dal címe. Újfaluba Kávai Karcsinak szép vasárnapot kíván barátnője, Erzsébet. Palicsra Szádovics Viktornak nagyon boldog születésnapot és szép gyermekkort kíván a tata és a mama. Palicsra a legjobb testvérnek, Szádovics Krisztiánnak, sógornőnek Valentinának és öccsének Viktornak nagyon szép vasárnapot kívánnak húga Renáta, sógora Dániel és kishúga Vanda Németországból. Viktort születésnapján is köszöntik. Ausztriában fiának Robertnek kellemes szép délutánt, jó pihenést kíván édesanyja, valamint nővére és öccse családjaikkal együtt. Szabadkán Torok Verának szép délutánt, jó zenehallgatást kíván nászasszonya. Magyarországra Jankó Tibornak születésnapi alkalmából szívből gratulálnak édesanyja, valamint testvérei.

0: Reklám következik.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyerekek támogatására fordítjuk. Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
2: Reklámot hallottak.
0: 14 óra van.
3: A hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
4: Hírek.
5: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Legalább 12-en vesztették életüket abban a buszbalesetben, amely Magyarországon az M3-as autópályán szombatról vasárnapra virradó éjszaka történt. Egy lengyel rendszámú autóbusz vasárnap 1 óra körül borult fel az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán, a mezőkeresztesi lehajtó után. A balesetben egy személy életveszélyes, 9 súlyos, 37 pedig könnyebb sérüléseket szenvedett. A magyar rendőrség közlése szerint a buszsofőr valószínűleg elaludt, ezért hajtott az árokba és borult fel. A sofőrt letartóztatták. A buszon egyébként medjugorjei zarándoklatról hazatérő lengyelek utaztak. A napraforgó felvásárlási ára a kezdeti 40 dináros szintről már 50 dinár fölé emelkedett áfa nélkül, közölte Dragan Glamočić, szerb mezőgazdasági miniszter. A tárcavezető szerint a kezdeti ár valóban alacsony volt, a végleges felvásárlási ár azonban csak körülbelül egy hónap múlva alakul ki, és azt elsősorban az ukrajnai és oroszországi piaci folyamatok befolyásolják. Glamočić szerint van még mozgástér az árban, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a minisztérium nem akarja meghatározni a piaci árakat. A miniszter szerint Magyarországon jelenleg 57-58 dinár körül alakul a napraforgó ára, a 60 dinár feletti regionális árak pedig főként a magas olajsav tartalmú fajtákra vonatkoznak. A gazdák 70 dináros minimális árat követelő tiltakozásait Glamočić politikai indítatásúnak nevezte. Rekordévre számít az idegenforgalomban a szerb turisztikai és ifjúsági miniszter. Hüseyin Mémics közölte, hogy a turisták száma az év első felében 6,6%-kal nőtt. Az év első 6 hónapjában több mint 2,1 millió turista érkezett az országba, akik csaknem 6 millió vendégészakát töltöttek el. A belföldi és a külföldi vendégek száma egyaránt növekedett. A legnépszerűbb úti cél továbbra is Belgrád, utána következik Zlatibor, Vrnjacka banya pedig a gyógyfürdők közül emelkedik ki. Ünnepi hangulatban telt a szombat este Palicson, a Szent István napi rendezvénysorozat egyik leginkább várt programjaként Rúzsa Magdi adott koncertet a Palicsi tó mellett. A vajdasági származású Kossuth-díjas énekesnő fellépésére több ezren gyűltek össze a tóparton. Rúzsa Magdi koncertprogramjában a régebbi, jól ismert közönségkedvencek és az újabb dalok egyaránt helyet kaptak. Duzsi Jánce napját ünnepelték szombaton a Bunyevácok Szabadkán. Az ünnepség szentmisével kezdődött, ezután az ünnepi menet a Blaskó Rájics emlékszoborhoz vonult, ahol koszorút helyeztek el. Ezt követően a város főterére vonult a díszes ruhába öltözött sereg, a menetet Ognjen Gavrics, aratólegény és Katerina Lulics, aratólány vezette. Ők vitték az új búzából készült kenyeret, amit Szuzanna Kujundzsics Osztoicsnak, a Bunyevác Nemzeti Tanács elnökének és Sridjan Samardzsicsnak, Szabadka polgármester segédjének adtak át. Az esemény Bunyevác kólóval zárult.
4: Időjárás.

Szabadkán és környékén 33 fok van, holnap is 34-35 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, hétfőn időnként megnövekedhet a felhőzet, elszórtan zivatarok is kialakulhatnak.

0: ne maradjon le a fontos dolgokról.
1: Hallgasson bennünket!
2: A Szabadkai Magyar és a Régió Rádió hullámhosszán.
1: Részletről részletre a Régió Rádióban is.
2: Kérje kedvenc dalát, gratuláljon családtagjainak, barátainak. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Egy csárdás egyvelet következik a Dinasztia együttes előadásában. Ezzel a dallal szeretné megköszönni a jó kívánságokat, amelyeket kapott Ilonka Kelebiáról. Magyarországra a messzi maminak sok puszit küld Sörös Jancsi Szabadkáról. Pelhet Tibornak, a szeretett öccsének boldog születésnapot kíván a Pelhet család, a család többi tagjának pedig kellemes vasárnap délutánt kíván. Szabadkára Braskó Rózsának szép vasárnap délutánt kíván húga Eszter. Edinának és Bálintnak esküvőjükre gratulál Püspökné. Csantavére Edinának és Bálintnak gratulál közelgő esküvők alkalmából a menyasszony Nász nagyjai, Teodóra és Attila. Kívánják, hogy közös életük teli legyen szeretettel, örömmel és megértéssel. Szabadkára a kedves párjának, Piroskának boldog házassági évfordulót kíván párja Gábor Szerencsés. Bácsszülőse Paska Istvánnénak és kedves családjának, Kumbajára Drahos Jánosnénak és családjának, és Szerencsés Piroskának nagyon szép vasárnap délutánt és jó zenehallgatást kíván Jóci és Évi. Nagyradonomácra Huszár Mónikának születésnapja alkalmából gratulálnak, és még hosszú boldog éveket kívánnak neki testvére Melinda, sógora Mihály, Tímea és Tamás. Az üzenet, a jó kívánság így hangzik. Könny sose érje csillogó szemed, bú sose takarja vidám szíved. Legyen életed boldog és vidám, ezt kívánjuk neked születésed napján. Mélykútra Blaher mamának és Blaher papának szép hetet és jó zenehallgatást kíván Letícia.

Császár István felvétele következik, a dal címe Józanságra nagy bennem az akarat. Kelebiára Dózsai Antalnak és Erzsébetnek boldog házasság évfordulót kíván a baráti társaság. Csantavére Anitics Juliskának pihentetős vasárnapot, jó egészséget és jó nótázást kíván barátnője Magdi. Szabadkán a drága anyukának, Matildkának szép délután további jó egészséget, jó zenehallgatást kíván fia Robert. Németországba Veronikának kellemes délután kíván nővére és fia, aki a család többi tagját is sokszor üdvözli. Magyarországon fiának Zsoltnak, mennyinek Ildikónak, valamint unokáinak szép délutánt kíván a messzi mami, aki a nászasszonyt is üdvözli. Szabadkára Florek Rozikának vidám rádiózást, jó szórakozást és jó egészséget kíván barátja Pista. Csantavére Bálintnak és Edinának esküvők alkalmából gratulál Anitics mama. Csantavére Bálintnak és Edinának esküvők alkalmából gratulál Ani, Szilárd, valamint Előd, Enikő és Botond. Ibolyának hajdújárásra, Erzsinek Horgosra jó egészséget és szép vasárnapot kíván Katalin Ludasról. Visnyevácra Bíró Lászlónak nagyon boldog születésnapot kíván a család.

Dobos Attila felvétele következik, a dal címe A boldogságtól ordítani tudnék. Ezzel a dallal köszönje a Csipet csapatnak a jó kívánságokat, sikerült, kicsalták a mosolyt nála. Nagyon szép vasárnap délutánt kíván a Csipet csapatnak és minden kedves rádióhallgatónak és rádió dolgozóinak is, írja Orsi.

Az EU együttes felvétele van soron, címe Gondolsz-e majd rám? Kisegyesre Berkec Istvánnak nagyon boldog névnapot kíván, jó egészséget és kitartást az életben édesanyja és öccse Géza, a stábnak nagyon szép délutánt kívánnak. Köszönjük!

Szerelemből sosem elég. A Tresnyevac Jászok felvétele van soron. Csantavére Tumbász Edinának és Kovács Márta Bálintnak házasság kötésük alkalmából szívből gratulál a szomszédság. Csantavére Tumbász Edinának és Bálintnak esküvők alkalmából gratulál a nagy család. Edinának és Bálintnak közelgő esküvők alkalmából sok boldogságot kívánnak keresztszülei, valamint Evelin és Viktor. Csantavére Bálintnak és Edinának közelgő esküvőik alkalmából gratulál, és minden szépet kíván bátyja Endre családjával.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, az ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Kiváló minőségű, frissen passzírozott paradicsomlé eladó Kisradonovácon a Nagy Imre utca 118-as szám alatt. Érdeklődni 7-től 18 óráig a 024 544 431-es, illetve a 064 161 06 25-ös telefonszámon. 10 liter paradicsomlé megvásárlása után 1 litert ajándékba adnak. 024 544 431, illetve 064 161 06 25. Háziasszonyok, figyelem, megkezdjük a paradicsomlé árusítását augusztusban a szabadkai kaszárnya mögött a Vukmándosíty utca 17-es szám alatt. Érdeklődni a 063 822 67 39-es telefonszámon lehet. 063 822 67 39. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján, a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
3: Hétköznaponként 12:30-11, valamint délután 13:30-16.
1: Hétvégén 9:30-12, valamint délután 14:30-17.
3: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
3: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
4: Reklám következik.
5: A hely, ahová belépsz, és tudod, hogy jó helyen vagy.
6: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
5: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
6: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
5: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
7: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
8: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
9: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
3: Reklámot hallottak.
4: Ajánló következik.
10: Huszonöt év egy fergeteges fesztivál, és a világ ismét Szabadkán. Kóstolj bele a nemzetközi ízekbe, fedezd fel a kézműves vásárt, táncolj és élvezd a koncerteket. Napközben vár az Etnopolis forgataga, este a nagy színpadi produkciók, éjszaka pedig a Népkör udvarában folytatódik a buli. Interetno 25, augusztus 20-24. Csekkold a részletes programot a hivatalos Interetno oldalon, kövess minket friss infókért, választ ki a kedvenceidet, vagy egyszerűen csak gyere el és érezd jól magad.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
11: Ajánlót hallottak. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
12: Hollós Ilona felvétele van soron, címe Nem adlak másnak. Csantavére Kovács Márta Bálintnak küldi ezt a dalt menyasszonya Edina. Németországba a drága jó férjnek Márki Dánielnek és kislányának Vandának nagyon szép vasárnapot kíván az, aki őket nagyon szereti, felesége és édesanyja.

Mari Zsuzsi Mama című felvétele következik. Drága unokáinak, Renátának, Alexnek, Noelnek, Fanninak, Lilinek és Lénának köszönik, hogy velük töltötték a nyári szünidőt. Jó buli volt, nem sokára megismétlik. Addig is sok puszit küld Mama és Tata Palicsról.

A következő zeneszámot Eszményi Viktória és Heili Gábor közösen adják elő. A dal címe Nekem ő a legszebb kisgyerek. Németországban a drága jó kislányuknak, Márki Vandának és Palicsra a drága jó öccsének, Szádovics Viktornak nagyon szép vasárnapot és boldog gyermekkort kívánnak. Édesanyja, édesapja, valamint Nenája és Sogia. Viktort születésnapján is sokszor köszöntik.

Szandi felvétele következik, a dal címe Vár rád egy igazi társ. Csantavére Kovács Márta Bálintnak és szíve választottjának Edinának közelgő esküvőjük alkalmából gratulál, és sok boldogságot kíván keresztfiúk ifjabbik Adorján. Edinának és Bálintnak Isten áldása szálljon, házas életükre szívből kívánja a német család apraja, nagyja a szomszédból. Csantavére Edinának és Bálintnak közelgő lakodalmunk alkalmából gratulál húga párjával. Csantavére Tumbász Edinának és Bálintnak közelgő esküvőjük alkalmából gratulál, és sok boldogságot kíván a nagy család. Csantavéren Tumbász Edinának és Kovács Márta Bálintnak esküvőjük alkalmából kíván sok boldogságot anya, Helena és Jóska.

Csárdás egyveleg következik Magyar Rózsa előadásában. Csantavére Bálintnak és Edinának esküvők alkalmából gratulál Anitics mama. Sinkovics Veronkának nagyon szép vasárnap délután kíván barátnője Rózsa. Molnár Ritának és Goránnak közelgő esküvők alkalmából gratulál a mezei család. Raffai Csongornak és Raffai Német Petrának 5. házassági évfordulójukra és kislányuknak 4. szülinapjára Zarának gratulál a toldi nagymama Topolyáról. Szabadkára Moncsek Piroskának és Bélának kellemes szép vasárnap délutánt jó egészséget kíván unokatestvére Veronika és családja Németországból. Csantavére Edinának és Bálintnak gratulál és sok boldogságot kíván Magdi és apa.

0: Tisztán látás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
1: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál Kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
0: Reklámot hallottak.
2: 15 óra van.
3: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
2: Hírek.
4: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. A lengyel kormány külön repülőgépet küld Magyarországra orvosi személyzettel és a lengyel külügyminisztérium képviselőivel az elmúlt éjszaka történt súlyos buszbaleset után. Donald Tusk lengyel miniszterelnök kijelentette, hogy a sérültek a szükséges egészségügyi és konzuli segítséget is megkapják. A baleset éjszaka történt Magyarországon, amikor egy 59 utasszállító autóbusz felborult. A szerencsétlenségben 12 ember életét vesztette, 47-en pedig megsérült. A sérültek közül egy ember kritikus állapotban van. Három nyugat-nílusi lázas esetet regisztráltak ezen a héten Vajdaságban. A vírus szúnyogok terjesztik, így a fertőzött személyek nem jelentenek veszélyt a környezetükre, erősítette meg Snezsena Médicja, a Vajdasági Közegészségügyi Intézet járványügyi szakorvosa. A megelőzésről szólva elmondta, a legfontosabb a szúnyogcsípések elkerülése, különösen az idősek és a krónikus betegek esetében. Lehetőség szerint kerüljük a szabadtéri tartózkodást azokon a helyeken, ahol sok a szúnyog, emellett napnyugta és napkelte környékén szintén érdemes kerülni a hosszabb kinti tartózkodást. 3,6 milliárd dinár értékben 10 új támogatási programot készített elő a gazdaság fejlesztésére a szerb kormány, jelentette be Adriana Mesarović gazdasági miniszter. A csomagból 860 millió dinárt visszanemtérítendő támogatásokra, 760 milliót a fejlesztési alap hiteleire, 2 milliárd dinárt pedig a kereskedelmi bankok támogatott hiteleire fordítanak. A programok például a mikro- és kisvállalkozásokat, a vállalkozókat, valamint a szövetkezeteknek szólnak. Külön támogatási lehetőségeket biztosítanak a fiatal és női vállalkozóknak, valamint Szerbia kiegyensúlyozott gazdasági fejlődésére. A pályázati kiírások holnap jelennek meg, és szeptember 8-áig nyitottak. Közhang néven új társadalmi párbeszédet segítő platformot indít a jövő héten a magyar kormány. Az oldalon bárki véleményt mondhat majd országos és helyi ügyekről, valamint a kormány döntéseiről. A platformon az érdeklődők elmondhatják véleményüket, megismerhetik mások álláspontját, valamint az egyes kérdésekhez kapcsolódó érveket és információkat is. Azt is nyomon lehet majd követni, hogy a beérkező javaslatok és vélemények miként jelennek meg a döntéshozatalban, illetve vezetnek-e konkrét változtatásokhoz. Nagy Boldogasszony napját ünnepelték a Könnyező Szűzanya egyházmegyei kegyhelyen a Szabadkai Szentkúton szombaton. Az ünnepi program rózsafüzér imádsággal kezdődött. Az imádságban a hívek a Szűzanya közbenjárására bízták személyes szándékaikat, családjaikat, a betegeket, a magányosokat és mindazokat, akiknek szükségük van az imádságra. A Nagy Boldogasszony napi közös ünneplés középpontja a Szent Mise volt. A hívek itt együtt adtak hálát a kapott kegyelmekért, és a Szűzanya elé vitték mindazt, amit a szívükben hordoznak, és anyai közbenjárását kérték családjaikért, plébániai közösségeikért és az egész egyházmegyéért.
2: Időjárás.
4: Szabadkán jelenleg 34 fok van, holnap is igen meleg lesz, 34-35 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, azonban időként megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan zivatarok is kialakulhatnak.

0: a régió legfontosabb információi a Szabadkai Magyar
1: és a Régió Rádió hullámhosszán.
2: Küldjön üzenetet SMS-ben, e-mailben vagy a Facebookon. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.

ó vigasztaljatok. Mi lesz most velem, hogy mind kinyíltatok? Hiába járok a kertbe, jobbra-balra nézegetve, nem találok kedvesemre, bárhol is keresem.

A következő zeneszámot Auch Csilla és Szolnoki Péter közösen fogják előadni. Kornélia szeretné hallani ezt a számot. Németországban a legjobb férjnek, Márki Dánielnek nagyon szép vasárnapot kíván, aki őt nagyon szereti, szerető felesége, Renáta. Minden kedves hallgatónak küldi ezt a dal Sziszi, aki félt valakit. Ilonka kérésére is ez a dal szól.

Egy csárdás egyvelek következik a Doroszlói veteránok előadásában. Szabadkán a drága anyukának, Matildkának szép délutánt, jó egészséget, jó zenehallgatást kíván fia Robert. Németországban a Veronikának kellemes délutánt kíván nővére és fia, akik a család többi tagját is sokszor üdvözlik. Magyarországon fiának Zsoltnak, menyének Ildikónak, valamint unokáinak szép délutánt kíván a messzi mami, aki a nászasszonyt is üdvözli. Topolyára Szabó Eszternek kellemes vasárnapot kívánnak gyermekei. Szabadkára Braskó Rózsának kellemes vasárnapot kíván húga és családja. Kisegyesre Lukics Valériának születésnapja alkalmából gratulálnak a kúlai rokonok. Bácsalmásra Berencsiné Marikának, Szabóné Marikának, valamint Kókai Marikának sok boldog névnapot kíván bácsszőlősről Erzsi. Kellemes pihenést kívánnak a Supják és Palicsi lakosoknak, üdvözlettel a Vert és a Raus család maghetesről, a stábnak szép napot. Köszönjük! Ibolyának, Irénkének, Istvánnak és Andrásnak Hajdukóra szép vasárnapot és jó egészséget kívánnak a ludasiak. Rozália kérésére is ez a dal szól.

0: Fesse ki a két orzám a pirosra, vagy a huncut kence vizét keverje. Aki rám néz, lélegzen is emelje. Minden kislány egyenest a harmadnapos forró hideg kivelje. Olyan huncut kence vizét keverje. Aki rám néz, lélegzen is emelje. Minden kislány egyenest a harmadnapos forró hideg kivelje. Bementem a patikába, azon módon másnap este vasárnap. Megmondtam a patikusnak, tartsa meg a kence vizét magának. Mert valami nagy hiba van a receptben, alig, ha nem visszafelé keverte. Engem gyötör a szerelem, haj a kislány belenéz a szemembe. Valami nagy hiba van a receptben, alig, ha nem visszafelé keverte. Engem gyötör a szerelem, haj a kislány belenéz a szemembe.
1: Az Aranyalma együttes felvétele következik, a dal címe Messze sodort engemet. Kumbajára Mulati Norbertnek születésnapi alkalmából küldi édesanyja Gizi és párja Ádám, a család többi tagjának szép délutánt kívánnak. A stábnak kellemes délutánt kívánnak. Köszönjük. Szabadkán édesanyjának és Antinak kellemes szép délutánt, Antinak mielőbbi gyógyulást kíván fia, aki Csabát is sokszor üdvözli. Szabadkán gazda Katalinnak és férjének Andornak szép délutánt, jó zenehallgatást kíván Matildka és Anti Szabadkáról. Szabadkára nővérének Jankó Matildkának kellemes szép vasárnap délutánt és jó egészséget kíván húga Veronika és családja. Ausztriában Jankó Robertnek kellemes szép délutánt, jó zenehallgatást kíván Nenája Veronika és családja Németországból. Palicsra a legjobb szülőknek, Szádovics Vincének és Máriának, testvérének Krisztiánnak, sógornőjének Valentinának és öccsének Viktornak, szép vasárnap délutánt kívánnak a gyerekek Renáta, Dániel és Vanda Németországból, valamint édesanyját névnapján, öccsét születésnapján is köszöntik. Baranyás Csabának szépen eltelt vasárnap délutánt kívánnak anyuka és apuka. Rozália kérésére is ez a dal szól.

0: Ajánló következik.
1: Huszonöt év egy fergeteges fesztivál, és a világ ismét Szabadkán. Kóstolj bele a nemzetközi ízekbe, fedezd fel a kézműves vásárt, táncolj és élvezd a koncerteket. Napközben vár az Etnopolis forgataga, este a nagy színpadi produkciók, éjszaka pedig a Népkör udvarában folytatódik a buli. Interetno 25, augusztus 20-24. Csekkold a részletes programot a hivatalos Interetno oldalon, kövess minket friss infókért, választ ki a kedvenceidet, vagy egyszerűen csak gyere el és érezd jól magad.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak. Hallgasson minket 11 és 16 óra között a 107,1 MHz-en. Vasárnapi kívánságműsor.

A Hungár együttes felvétele következik, a Limbo Hindo, a Palicsi Rostésütő Társaság kérésére szól ez a dal.

Az Edda együttes felvétele van soron, ha a dal címe Ma minden más. Németországban a drága jó férjének, Márki Dánielnek, kislányának Vandának, Palicsra szüleinek Szádovics Vincének és Máriának, testvérének Krisztiánnak, sógornőjének Valentinának és öccsének Viktornak nagyon szép vasárnapot kíván az, aki őket nagyon szereti, Renáta.

Kedves hallgatóink, a vasárnapi kívánságlistánk sorrendben utolsó felvételéhez érkeztünk. Az egy egyveleg a 3+2 együttes eladásában, de előtte szeretném megköszönni, ezen a vasárnap is velünk voltatok. Jövő vasárnap is számítunk a megtisztelő figyelmetekre. A folytatásban a híradói, majd azt követően zenei válogatás, majd 18.30-tól mesés percek, 20 órától pedig az aranyalbum lesz hallható. Ezekhez is további jó ételt, kellemes rádiózást kíván a mai ügyeletes csapat: Balázs Zita, Körösi Zsuzsanna, Nagy Viktor, Váradi Valentin, Búzás Zsuzsanna és jómagam Kis János. A 3+2 együttes egyvelegéhez a következő üzenetek, jó kívánságok érkeztek. Horgosra drága édesanyának, Varga Erzsébetnek jó egészséget kíván lánya Erika és Veje Zoli. Szabadkára Makán Istvánnak és Editnek házassági évfordulók alkalmából szívből gratulál az Elek Mami. István kérésére is ez a dal szól. Simon Istvánt köszöntik ezzel a dallal, kellemes vasárnap délutánt kívánnak neki, jó kertészkedést, Patrik és Kevin. Még útra a Táncsics utcába küldi a nótát a drága maminak sok szeretettel, köszönik a finom búcsú ebédet, és millió puszit küldenek unokái, öcsi és Fanni. Csantavére Mecserik Erzsébetnek és Gézának kellemes vasárnapot és jó pihenést kíván Zsolt. Aranka kérésére is ez szól. Kis szállásom Gyarmati Károlyt köszöntik ezzel a dallal, kellemes vasárnap délutánt kívánnak neki, jó egészséget István, Kevin és Patrik. Kelebián Kövesdi Editet köszönti ezzel a dallal, kellemes vasárnap délután kíván neki titkos imádója István.

Születésnap, eljegyzés, lakodalom. Ünnepeljen a Szabadkai Magyar Rádióval. Kérje kedvenc nótáját, gratuláljon családtagjainak, barátainak. Keresse az aktuális zenei listát a Pannon RTV honlapján, a Hétvégi Magyar Szóban, a Tarka Világban, a Hét Napban, a Családi Körben, a Halas Média weblapján és a Halasi Tükör heti lapban, valamint Facebook oldalunkon. Hallgasson minket vasárnap 11 és 16 óra között. Küldjön üzenetet SMS-ben, Viberen, e-mailben vagy a Facebookon. Hívjon minket az adás ideje alatt a 024 621 407-es számon. 024 621 407. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Reklám következik.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészséget.
0: Reklám következik.

0: Adó Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon. Reklámot hallottak.
1: 16 óra van.
2: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
3: Híradó.
4: Súlyos buszbaleset történt Magyarországon éjszaka, 12-en életüket vesztették. Augusztus eleje óta 1400 szabadtéri tűzesetet jegyeztek fel Szerbiában. Jól halad a Duna vízszintjének emelését szolgáló fenékküszöb építése Paksnál. Gazdaságfejlesztési pályázatok jelennek meg holnap Szerbiában. Több ezren voltak kíváncsiak Rúzsa Magdi szombatesti palicsi koncertjére. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Legalább 12-en vesztették életüket abban a buszbalesetben, amely Magyarországon az M3-as autópályán szombatról vasárnapra virradó éjszaka történt. A sérültek száma 47. A gyanú szerint a buszsofőr elaludt. Balogh Sára mikrofonnál.
5: Egy lengyel rendszámú autóbusz vasárnap éjszaka egy óra körül borult fel az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán a mezőkeresztesi lehajtó után. A balesetben legalább 12-en életüket vesztették, egy személy életveszélyes, 9 súlyos, 37 pedig könnyebb sérüléseket szenvedett. A magyar rendőrség közlése szerint a buszsofőr valószínűleg elaludt, ezért hajtott az árokba és borult fel. A sofőrt őrizetbe vették. A buszon egyébként medjugorjai zarándoklatról hazatérő lengyelek utaztak. Összesen 59-en tartózkodtak a járműben, 57 utas és 2 sofőr. A mentés különösen nehéz volt, mert több utas a felborult busz alá szorult, illetve mások a jármű belsejében rekedtek. A tűzoltók az ablakokon keresztül kezdték meg az utasok kimentését, később daruval állították talpra a roncsot. A lengyel kormány külön repülőgépet küld Magyarországra orvosi személyzettel és a lengyel külügyminisztérium képviselőivel az elmúlt éjszaka történt súlyos buszbaleset után. Donald Tusk, lengyel miniszterelnök bejelentette, hogy a sérültek a szükséges egészségügyi és konzuli segítséget is megkapják. A lengyel külügyminisztérium és a budapesti lengyel nagykövetség kapcsolatot tart a magyar hatóságokkal, és segélyvonalat is működtetnek a hozzátartozók számára. A lengyel ügyészség is vizsgálatot indított az ügyben.
4: Európa számos országában továbbra is nagy kiterjedésű erdő- és bozót tüzekkel küzdenek. Szerbiától Montenegrón és Bosznia-Hercegovinán át, Franciaországig, Belgiumig és Spanyolországig több ezer tűzoltó dolgozik a lángok megfékezésén. A rendkívül száraz növényzet, a tartós csapadékhiány, a magas hőmérséklet és az erős szél miatt sok helyen továbbra is nagy a tűzveszély. A már megfékezett tüzek helyszínein is folyamatosan figyelik az esetleges újragyulladások. Markovics Anna Mária és Balázs Andrea összeállítása.
6: Szerbiában az egyik legsúlyosabb tűz a Deliblati homok pusztán pusztított. A szerb kormány szombatesti jelentése szerint a tűz 3000 hektárt is érinthetett. Kevevára község területén rendkívüli helyzet van érvényben, a Dubovac környéki tüzet ellenőrzés alá vonták. Ivica Dačić, Szerbia belügyminisztere. Olyan a terep, hogy lehetetlen tűzoltó autókkal bemenni, hogy azzal oltsanak. A homok miatt ez lehetetlen. Egyébként a Deliblati homokpuszta, ezt lehet, hogy sokan nem tudják, európai Szahara volt, és az utóbbi több mint száz évben erdősítették be. Azonban itt állandóan tüzek ütnek ki, és a terep is megközelíthetetlen. A szél, ahogy az feltételezhető a pusztán, főleg itt, állandóan fúj és gyakran változtatja az irányát. Tehát itt mindenki hősiesen harcol, az emberek napok óta küzdenek. Ivica Dačić szerb belügyminiszter szerint augusztus 5-e óta mintegy 1400 szabadtéri tűzesetet jegyeztek fel az országban, és felmerült a gyanú, hogy egyes tüzeket szándékosan okoztak. Montenegróban Ulcinj és Hercegnovi térségében folytatódik a küzdelem a lángokkal. Ulcinnál olajfaligetek és mandarinültetvények is leégtek, a tűz pedig több helyen épületeket veszélyeztetett. Bosznia-Hercegovinában Novogorezde térségében Kopács és Donyaszopotnica környékén vannak aktív tűzfészkek. A Cervány hegységben helikopterrel is oltották a tüzet, hogy megakadályozzák a lángok közeledését a hegy lábánál fekvő településekhez.

0: Horvátországban az Omis és Lokvarogoznica térségében pusztító tüzet már nagyrészt ellenőrzés alá vonták. A lángok mintegy 1000 hektárnyi területet érintettek. Egy ember életét vesztette, több tucatnyian megsérültek, és több mint 1000 embert kellett kitelepíteni. De Nyugat-Európában sem nyugodtabb a helyzet, ott is tüzek pusztítanak. Franciaország délnyugati részén továbbra is aktív a pusztító erdőtűz. Mintegy 1600 hektár égett le, és csaknem 650 embert telepítettek ki elővigyázatosságból. Belgiumban történelmi méretű tűzzel küzdenek a magas fennsík természetvédelmi területén. Szombat estére már több mint 2700 hektár égett le. Több település lakóit kitelepítették, egy gyerektábort pedig szintén kiürítettek. Belgium külföldi és Európai Uniós segítséget is kért. A szomszédos Németországban ugyanakkor javult a helyzet. Észak-Rajna-Vesztfáliában korábban mintegy 2000 embernek kellett elhagyni otthonát. A tűz terjedését végül sikerült megállítani, de az oltást különösen veszélyessé tette, hogy az erdőben második világháborús robbanó szerkezetek maradhattak. Spanyolországban Aragónia autonóm közösségben már mintegy 16600 hektár égett le, több mint 1000 embert pedig 19 településről kellett kitelepíteni. A tűz a történelmi San Juan de la Peña kolostor együttest is fenyegette. A hatóságok korábban középkori aragóniai uralkodók földi maradványait és más történelmi értékeket is biztonságba helyeztek. A tűz feltételezett okozóját őrizetbe vették. Görögországban 24 óra alatt több mint 50 erdő és mezőgazdasági tűz keletkezett. Szkíros szigetén az erős szél nehezíti az oltási munkálatokat. Az idei európai tűzszezon súlyosságához a hónapok óta tartó szárazság és az egymást követő hőhullámok is hozzájárulnak. A rendkívül kiszáradt talaj és növényzet miatt egy-egy tűz rendkívül gyorsan több száz vagy akár több ezer hektárra kiterjedhet.
1: Ütemezetten halad a Duna vízszintjének emelését szolgáló fenékküszöb építése Paksnál, közölte Magyar Péter. A magyar miniszterelnök a Facebookon jelentette be, hogy csak szombaton 5000 tonna kő érkezett a helyszínre. A kormányfő elmondta, megkezdődött a két egyenként 80 méter hosszú bárka irányított süllyesztése is. A beavatkozás hatására a szivattyú telepnél már 1 centiméterrel emelkedett a vízszint, miközben a Duna főágában továbbra is apad a folyó. 3,6 milliárd dinár értékben 10 új támogatási programot készített elő a gazdaság fejlesztésére a szerb kormány, jelentette be Adriana Messarovic gazdasági miniszter. A csomagból 860 millió dinárt vissza nem térítendő támogatásokra, 760 milliót a fejlesztési alap hiteleire, 2 milliárd dinárt pedig a kereskedelmi bankok támogatott hiteleire fordítanak. A programok például a mikro- és kisvállalkozásoknak, a vállalkozóknak, valamint a szövetkezeteknek szólnak. Külön támogatási lehetőségeket biztosítanak a fiatal és női vállalkozóknak, valamint Szerbia kiegyensúlyozott gazdasági fejlődésére. A pályázati kiírások holnap jelennek meg, és szeptember 8-áig nyitottak. Rekordévre számít az idegenforgalomban a szerb turisztikai és ifjúsági miniszter. Hüseyin Mémics közölte, hogy a turisták száma az év első felében 6,6%-kal nőtt. Az év első 6 hónapjában több mint 2,1 millió turista érkezett az országba, akik csaknem 6 millió vendég éjszakát töltöttek el. A belföldi és a külföldi vendégek száma egyaránt növekedett. A külföldi turisták közül a legtöbben Oroszországból, Törökországból, Bosznia-Hercegovinából, Észak-Macedóniából és Montenegróból érkeznek, a távolabbi országok közül pedig Kína számít jelentős küldőpiacnak. Németország és Bulgária szintén fontos forrásország. A legnépszerűbb úti cél egyébként továbbra is Belgrád, utána következik Zlatibor, Vrnyecska-banya pedig a gyógyfürdők közül emelkedik ki. 2686 projekt valósult meg Szabadka város területén, mintegy 72 millió euró támogatással a Vajdasági Magyar Szövetség gazdaságfejlesztési programjának keretében, írt a közösségi oldalán Juhász Bálint. A tartományi képviselőház elnöke bejegyzésében azt írta, a városközponttól Palicson át Hajdújárásig és Csantavérig ugyanaz vezérelt bennünket, meghallgatni az embereket, képviselni az érdekeiket és eredményeket elérni. Egy Egy közel 1,9 millió euró értékű vállalati fejlesztés 30 helyi gazdának biztosít stabil piacot. Szabadkán pedig mintegy 150 millió dinár jutott útfejlesztésre. A csatornahálózat bővítésével összehangoltam. Közben befejeződött a Palicsi emlékkút teljes körű restaurálása, amit hivatalosan át is adtak. Minden projekt mögött emberek, családok, munka és helyben tervezett jövő áll, írta a Politikus. Ezt jelenti az erős érdekképviselet és a partnerség. Jelen lenni, meghallgatni, képviselni és kézzelfogható eredményeket elérni, zárta sorait Juhász Bálint. Ünnepi hangulatban telt a szombat este Palicson. A VMS Szent István napi rendezvény sorozatának egyik leginkább várt programjaként Rúzsa Magdi adott nagy koncertet a Palicsi tó mellett. Vajdaság egész területéről érkeztek látogatók. Balázs Andrea beszámolója.
0: A Szent István napi rendezvény sorozat egyik legnagyobb attrakciója Rúzsa Magdi koncertje volt. A vajdasági származású Kossuth Díjas énekesnő fellépésére már órákkal a kezdés előtt egész Vajdaságból folyamatosan érkeztek a rajongók, a koncert kezdetére pedig több ezren gyűltek össze a tóparton. Gellér Magdolna Doroszlóról. Volt már Rúzsa Magdi koncert?
2: Nem voltam még koncerten, nagyon szeretem, és jók a számai, de direkt koncerten még nem voltam.
0: Akkor ez az első élmény.
2: Igen, igen.
0: Zentáról is érkeztek rajongók. A fiatalok azt mondják, még egész kicsik voltak, amikor Rúzsa Magdi énekesi pályája elindult, és most alig várják a vele való találkozást. Tesit Mária, Zenta.
3: Sosem gondolkoztam azon, hogy Rúzsa Magdit úgy kövessem, és mégis mindig így megtalált, és emiatt olyan ikonikus, és azért sem volt kérdés, hogy jövünk-e, amikor meghallottuk, hogy van, mert hát Rúzsa Magdi koncert, hát ez az egész gyerekkorunknak az alapja volt.
0: Ausztriából is néhányan kifejezetten a koncert kedvéért tértek haza. Krekus János és Edith Ausztriából.
4: Koncert után mennek haza?
5: Holnap reggel megyünk haza.
6: Igen, de azért megérte jönni.
0: Rúzsa Magdi olyan koncertprogrammal érkezett, amelyben a régebbi jól ismert közönségkedvencek és az újabb dalok egyaránt helyet kaptak. A Palicsi tóparton pedig több ezer ember énekelte együtt a vajdasági származású énekesnővel a legnagyobb slágereket.
1: A pontos idő 4 óra 12 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Kézi munka kiállítással kezdődött tegnap a Magyar Kanizsai Szent István napi és új kenyér ünnep. Este felé lesz kenyérszegés is, koncert is a mai napon. A Dózsiancát ünnepelték szombaton a Bunyevácok Szabadkán. Lovas élménytábort szerveztek Tótfaluban, és véget ért az utolsó Green Future Fesztivál. Jönnek a részletek. Hímzés 100 év tükrében, ezzel a címmel nyílt kiállítás szombat este a Magyar Kanizsai Dobó Tihamér képtárban. Az Ozorai Árpád Magyar Művelődési Egyesület hímző szakosztályának tárlatán több mint 30 helyi kézimunkázó munkái láthatók, de régi, gondosan megőrzött hímzett tárgyakat is bemutatnak. A kiállítással egyúttal kezdetét vette a Szent István napi és új kenyér ünnep Magyar Kanizsai program sorozata. Szurab Ágnes, a Művelődési Egyesület kézimunkacsoportjának vezetője.
7: Régen ez tömegkultúra volt, a hímzés, nagyon sok kelengye készült, már a 14-5 éves lányok elkészítették a kelengyéjüket, ágyneműt, alsóneműket, ruha dolgokat, viszont aztán már inkább ilyen dekor textíliák készültek, és hát mai nap is csak imitam, ott egy kis dekorációra használjuk az otthonokba, esetleg függöny vagy ruházati dolgok. Tehát így lecsökkent a mennyiség, még hát kevesebben is hímeznek, ez már mára inkább egy ilyen hobbi tevékenység gézsugorodott.
1: Dózsi Jence napját ünnepelték szombaton a Bunyevácok Szabadkán. Az ünnepség szentmisével kezdődött, ezután az ünnepi menet a Blaskó Rájics emlékszoborhoz vonult, ahol koszorút helyeztek el. Ezt követően a város főterére vonult a díszes ruhába öltözött sereg, a menetet Ognjen Gavrics aratólegény és Katarina Lulics aratólány vezette. Ők vitték az új búzából készült kenyeret, amit Szuzana Kujundzsics Osztoicsnak, a Bunyevác Nemzeti Tanács elnökének, és Szrigyen Szamárgy Szabadka polgármester segédjének adtak át. Az esemény Bunyevác kólóval zárult. Nagy boldogasszony napját ünnepelték a Könnyező Szűzanya egyházmegyei kegyhelyen a Szabadkai Szentkúton szombaton. Az ünnepi program rózsafüzér imádsággal kezdődött. Az imádságban a hívek a Szűzanya közbenjárására bízták személyes szándékaikat, családjaikat, a betegeket, a magányosokat és mindazokat, akiknek szükségük van az imádságra. A nagy boldogasszony napi közös ünneplés középpontja a Szent Mise volt. A hívek itt együtt adtak hálát a kapott kegyelmekért, és a Szűzanya elé vitték mindazt, amit a szívükben hordoznak, és anyai közbenjárását kérték családjaikért, plébániai közösségeikért és az egész egyházmegyéért. Ezen a hétvégén minden a lovakról szólt Tótfaluban. Idén is megszervezték a már hagyományos lovas élménytábort. A programhoz ezúttal több mint 30 vajdasági fiatal csatlakozott, akik testközelből ismerkedhettek meg a lovak világával. Korom Sarolt a riportja.
4: A tótfalusi régi iskola udvara ismét megtelt élettel. Ezúttal a lovak és a lovaglás szerelmesei vették birtokba. A tábor idén is nagy népszerűségnek örvendett, a fiatalok pedig nem csak új élményekkel, hanem hasznos tudással is gazdagodtak. Kassa Hunor.
8: Nagyon tetszett minden, különösen az, hogy sátorban alszunk, szóval ilyen kalandos, meg a legjobban, ami tetszett, az, hogy bírtunk ugatni a galopban, meg az íjászat.
9: Hogyan foglalkoztok itt a lovakkal? Mit tanulhattok meg a lovakról?
8: Megtanulhassuk azt, hogy hogy kell felszerelni a lovat, a nyerget, meg az ilyesmit, meg hogy kell tisztítani helyesen, meg ilyeneket megtanulhatunk.
4: A lovas táborok immár 8 éve töretlen népszerűségnek örvendenek Tótfaluban. A szervezők a kezdőkre és a haladókra is gondolnak, így mindenki a saját tudás szintjének megfelelően kapcsolódhat be a programokba. A 3 nap alatt pedig bőven akadt tennivaló a lovak körül. Kálmán Jenő, az Almás Vasderes Hagyományápoló Egyesület elnöke.
10: Nálunk a lovak körül forog a világ. Tehát lovat csutakolunk, patát ápolunk, lovat fürdetünk, szerszámozunk, lovagolunk, lovaskocsikázunk. Amit lehet a lóval, azt mindent elkövetünk.
4: A lovas programok mellett a szervezők a nap többi részére is számos izgalmas elfoglaltsággal készültek. A gyerekeket íjászat, agyagozás és különböző csapatjátékok várták, így a tartalmas programokból és a közös élményekből sem volt hiány.
1: A Well Hello fergeteges koncertjével ért véget az idei Green Future Festival. A rendezvényre ezúttal is több száz fiatal érkezett, hogy együtt bulizzon és élvezze a fesztivál hangulatát. A szervezők szerint a számos nehézség ellenére ismét sikerült egy színvonalas eseményt megvalósítani, amelyen népszerű előadók gondoskodtak a közönség szórakoztatásáról. Balázs Zita riportja. A Green Future Festival fontosnak tartja a környezetvédelmet is, ezért a szervezők különös figyelmet fordítanak a fenntarthatóságra. Ennek jegyében vezették be évekkel ezelőtt a Green Wallet alkalmazást, mint fizetőeszközt, valamint a repoharakat is. Andruskó Léna Zentáról.
11: Sajnálom azt, hogy itt Zentán már nem lesz többet ilyen tulajdonképpen, mert nem tudunk hova menni. Szóval sajnálattal állok hozzá, mert...
12: Végezetül arra lennék kíváncsi, hogy itt a Green-en már ugye régóta be van vezetve, ez a Green Wallet applikáció. Te ezt szereted, használod, vagy inkább kártyás készpénzes, vagy mi erről a véleményed?
11: Hát inkább a készpénzes, de viszont jobb, mint a tokenok voltak, amit így a kezembe kaptam, azokat simán el lehetett hagyni, úgyhogy a telefonomon van az applikáció, így sokkal könnyebb.
1: Az utolsó nap egyik legjobban várt koncertjét a Well Hello adta. Megtelt a nagy színpad előtti tér, a közönség pedig végig együtt énekelte a slágereket. A rajongók nagy örömére Flor Tomi Mizu című dala is felcsendült. Lulich Elizabetta Topolyáról.
13: 9 éves korom óta oda vagyok a technóért, a technó szerelmese vagyok, így részben ezért is jöttem, de nagyon szeretem a Well Hello-t is, úgyhogy ezért...
14: Milyen itt a Green-en a Techno Stage? Mesélj egy kicsit erről!
13: Nagyon jó amúgy, jók a DJ-k, jó a közeg, nem perekednek, vagy ilyesmi.
14: Hát jó a hangulat!
13: Igen, jó a hangulat!
1: A fesztiválon számos DJ szórakoztatta a közönséget, idén új arcok is bemutatkoztak, de a jól megszokott DJ Electro és DJ Dudás is a színpadra állt, és gondoskodott a jó hangulatról. DJ Electro.
15: A közönség az mindig évről évre más új energiákkal, de hála Istennek még mindig van közönségünk, el kell, hogy mondjuk ezt is. Hát ez is nagy szó, hogy még azért vannak olyan fiatalok itt egész Vajdaságban, akik igazán is vágynak a fesztivál élményre, vágynak arra, hogy egy új bulizzanak, és nem a megszokott hétvégi diszkózás, hanem tényleg egy igazi közösségépítő fesztiválozás. Erről szól itt a Green Future, erről szólt már számomra is 2018 óta.
1: A szombati nappal véget ért a Green Future Fesztivál. A szervezők a számos nehézség miatt úgy döntöttek, hogy ez volt az utolsó fesztivál. Így a szombati nappal nem csak az idei rendezvény zárult le, hanem a Green Future Fesztivál 14 éves története is véget ért. A pontos idő 4 óra 20 perc, híradót hallottak.
16: Időjárás.
1: Szabadkán és környékén jelenleg 33 fok van, holnap 34-35 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, hétfőn időnként megnövekedhet a felhőzet, és elszúrtan zivatarok is kialakulhatnak. Én köszönöm szépen a figyelmüket, Loboda Árpád mondja holnap a híreket, további szép vasárnapot kívánok!
17: Aktuális információk, retrós lágerek, Szabadkai Magyar Rádió, 107,2.

0: Időtálló slágerek.
1: A 70-es évek magyar kedvencei.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Szűcs Judit, a magyar diszkó királynő 1953. augusztus 15-én született Budapesten. 19 nagy lemeze jelent meg, 4-szer volt az év énekesnője.

0: A régi idők slágerei,
1: a 70-es évek kedvencei,
0: a Szabadkai Magyar Rádióban,
1: ahol a retró slágerek laknak. A 107,1-en.
2: Most énekeljen az 1947-ben született Lynn Anderson, amerikai country énekesnő.

0: És most vissza a 80-as évekbe.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban, ahol a 80-as évek dalai szólnak.
0: Vissza a 80-as évekbe.
2: A magyar gyökerekkel rendelkező Mark Knopfler és öccse David által 1977-ben alapított Dire Straits neve magyarul nagyjából annyit tesz, végszükségben vagy pénzszűkében, amit kezdeti anyagi gondjaik miatt vettek fel.

mama, she got it sticking in the cameraman.

0: Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
1: A 107,1-en.
2: 1978-ban Birminghamben alakult a UB40 brit reggae együttes. Nevüket egy munkanélküli segélynyomtatványról kapták.

0: ajánló következik.
1: Két nap, számtalan lehetőség. Egy hely, ahol a vállalkozásod szintet lép. Szeptember 24-én és 25-én negyedszer érkezik a Palicsi Vigadóba a Connect & Grow, Vajdaság legnagyobb magyar nyelvű üzleti konferenciája. A középpontban az AI és az ember együttműködése. Hogyan teheti a technológia vállalkozásodat erősebbé és versenyképesebbé? 9 előadó, 10 előadás, több mint 300 résztvevő, networking és értékes nyeremények. Ne maradj le! A jegyek fogynak! Részletek és jegyvásárlás connectandgrow.rs.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak. A Szabadkai Magyar Rádióban a legjobb magyar slágerek szólnak.
4: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar zenéi.
5: A 107,1 MHz-en.
6: A Hungáriát 1967-ben Fenyő Miklós alapította, de óriási sikert a 80-as évek elején értek el a retro rock and roll dalokkal.

0: Retro.
1: Akkor Szabadkai Magyar Rádió.
0: Zenefüleinek.
2: Bródy János énekes, gitáros, zeneszerző és szövegíró 1946. április 5-én született.
3: Vasárnap ismerte.

és este kis szatyorban hozta a fogkefét s a tiszta bugyit, és kedden még mielőtt elment, az ágyba kaptam reggelit.

egy kissé lejtem magam, s vasárnap délig ágyban voltam, fájt a fejem,

0: Reklám következik.
1: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkben biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
5: A Szabadkai Munkás Jézus plébánia és a keresztény értelmiségi kör szeretettel meghívja Önt 2026. október 9-én és 10-én megrendezésre kerülő Váci zarándoklatra. A program része a Fóti Szeplőtelen Fogantatás templom meglátogatása. Kisvonatos városnézés Vácon, másnap részvétel a zarándoklata hazáért rendezvényen és az ünnepi szentmisén a Váci Székesegyházban. Jelentkezési határidő augusztus 31. Bővebb információ a keresztény értelmiségi kör irodájában, a 024-552-539-es telefonszámon, vagy a kek@kek.org.rs e-mail címen. Szeretettel várunk minden zarándokot. 024-552-539.
4: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
6: Ajánlót hallottak. Apró hirdetések.
7: Kérdessen Ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
6: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
7: a 024 222 638-as számon.
6: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
4: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, az ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Kiváló minőségű, frissen passzírozott paradicsomlé eladó Kisradonovácon a Nagy Imre utca 118-as szám alatt. Érdeklődni 7-től 18 óráig a 024 544 431-es, illetve a 064 161 06 25-ös telefonszámon. 10 liter paradicsomlé megvásárlása után 1 litert ajándékba adnak. 024 544 431, illetve 064 161 06 25. Háziasszonyok, figyelem, megkezdjük a paradicsomlé árusítását augusztusban a Szabadkai kaszárnya mögött a Vukmándusíty utca 17-es szám alatt. Érdeklődni a 063 822 67 39-es telefonszámon lehet. 063 822 67 39. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján, a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
7: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen Ön is!
6: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-től, valamint délután 13:30-től és 16:30-től.
7: Hétvégén 21:30-től és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
6: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
7: 222 638-as számon.
6: Hirdessen Ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
7: Hirdessen Ön is a Szabadkai Magyar Rádióban! 107,1 MHz.
6: Ahol a nosztalgia a divat.
7: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
6: Ahol a nosztalgia a divat.
8: Latin szenvedély Belgiumból. Szóljon a karizmatikus Vaya con Dios, itt a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Egyenesen a 70-es években.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A legendák nálunk szólnak.
2: Az Edison Lighthouse 1969-ben alakult Londonban. A formáció nevét szinte mindenki egyetlen, máig ikonikus dalukkal azonosítja. Ez az 1970-es Love Grows Where My Rosemary Goes.

0: Reklám következik. Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
1: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
2: Várom a postást.
1: Jön a nyugdíj?
2: Azt várhatom.
1: A számlákat hozzák.
2: Na azt nem várnám.
1: Hát akkor?
2: Ma hozzák a 7 napot.
3: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
4: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
3: Reklámot hallottak.
5: 17 óra van.
6: A hűvös otthonra vágy.
4: Hero.do.rs 069 123 35 15.

0: Önök a Szabadkai Magyar Rádiót hallgatják.
1: A magyar latin pop történetének legsikeresebb fejezete a Fiesta együttes 1999-es megalakulásával vette kezdetét. A népszerű formációt Knapik Tamás és Csordás Tibor dúója alkotta.

0: A 80-as és 90-es évek legjobb magyar zenéi.
1: Szabadkai Magyar Rádió, ahol
2: a dal most neked szól.
1: A 107,1 MHz-en.
3: A Rapülők 1992-ben állt össze. A szöveggyáros Geszti Péter, MC Geszti, a szintetizátoros zeneszerző Berkes Gábor, T-Boy, valamint a dobos, zenei producer Szent Mihály Gábor, mi

Én ezt hallgatnám. És ezt. Meg ezt. No meg ezt. Ha ön is, akkor 107,1 SMR.

Most pedig szóljon az Ergo, amelyet Szikora Róbert alapított 1982-ben, miután kivált a Hungáriából. Jöjjenek a jellegzetes csikidamos dallamok és ritmusok, itt az SMR-ben.

0: 107,1 MHz-re. A hangszórók mellett tessék vigyázni!
1: Tudják, ki rejtőzik a Penci Mária Ilona név mögött? Ő nem más, mint Dolly, a Dollyról legendás énekesnője. Miután a Hungária együttes feloszlott Kékely Zoltánnal, Novai Gáborral, Fekete Gyulával, Flipper Öcsivel és Zsoldos Gáborral közösen építették fel a 80-as évek egyik legsikeresebb zenekarát.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Reklám következik.
4: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem. Válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
2: Reklámot hallottak.
3: Ajánló következik.
2: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak.
5: Amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
6: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
5: Ezek voltak a 80-as évek.
7: Ezek voltak a 80-as évek.
5: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval. Magyar
6: Rádióval. A 80-as évek zenéi mellett.
5: A 80-as évek zenéi mellett.
8: Jennifer Rush Heidi Sternével látta meg a napvilágot 1960-ban New Yorkban. Bár Amerikában született, legnagyobb sikereit a Nyugat-Németországba költözése után érte el a 80-as évek közepén.

Bonnie Tyler Velsi énekesnő 1951-ben született. Sokan azt hiszik, hogy rekettes hangja vele született adottság, de valójában egy orvosi beavatkozás eredménye, ami után a hangszálai nem gyógyultak meg tökéletesen.

Dave Gahan énekes, Martin Gore gitáros és billentyűs, Andrew Fletcher, Ellen Wider és Vince Clarke billentyűs. Ők formálták a Depeche Mode zenei világát az 1980-as alapítás óta, és szereztek rajongókat az ilyen dalokkal.

0: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
1: A 107,1 MHz-en.
2: Most pedig csapjunk a húrok közé.
3: Műsorunkban ez már Bryan Adams, az 1959. november 5-i születésű világhírű kanadai rockzenész, akit rekettes hangjáról ismerhetünk fel.

0: Nosztalgiázzon velünk!
1: A régi zenék hullámhosszán.
2: A régi zenék hullámhosszán.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Ahol
1: a régi zenék szólnak.
0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es évekbe.
3: Tudják ki az 1947-ben született Reginald Kenneth Dwight? 11 évesen már zongorázott. Ő nem más, mint Elton John, aki 1972-ben vette fel ezt a nevet. Következzék az Oscar-díjas angol lovag.

0: hangszerek, örökzöld melódiák.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió,
2: ahol a nosztalgia a divat.
1: A 107,1 MHz-en.
2: SMR.

0: ajánló következik.
1: 25. új kenyér ünnepel Zentagunarason augusztus 21-én és 22-én. Pénteken játék határok nélkül vetélkedő, ahol vidám, vizes ügyességi játékok várják a fiatalokat, szombaton pedig sportprogramok, főzőverseny, kézimunkakiállítás és gyermekprogramok az egész családot. Este művelődési műsor, 20 óra 30 perctől Happy Gang koncert, majd DJ Muki gondoskodik a hangulatról. Találkozzunk Zentagunarason, ünnepeljük együtt az új kenyeret, hagyományainkat és közösségünket.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
2: Mi megidézzük a régi időket, mert a magyar retróslágerek nálunk szólnak.
4: A régi szép idők dalai.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban, a 107,1-en.
5: Ez az 1961-ben alakult legendás metró együttes.

A Magyar Univerzál Együttes 1972-ben alakult meg. Az alapító tagok között ott találjuk Végvári Ádám, szólógitárost, énekest, aki később a Neoton família tagja lett. A zenekar Kapitány Gábor vezetésével vált ismertté, miközben neves szólistákat is kísértek a 70-es években.

0: 107,1 MHz.
1: Ahol a régi melódiák szólnak.
2: Szabadkai Magyar Rádió.
0: A régi zenék otthona.
2: A régi zenék otthona.
3: Az 1973-ban Griffként indult Miskolci együttes, 1974-ben vette fel az Edda nevet. Pataki Attila nem alapító tag volt, bár ma már elválaszthatatlan a neve a zenekar.

0: 18 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
2: Hétvégén Retro Kavalkád a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban. Legnagyobb magyar slágerei.
1: Nálunk a nosztalgia a divat.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: A régi magyar zenék nálunk szólnak. Mert ami jó, az jó. Szabadkai Magyar Rádió.
1: Ő Szörényi Levente, az 1945-ben született zeneszerző, gitáros, énekes és szövegíró.

0: Itt a Szabadkai Magyar Rádió.
1: José Feliciano, virtuóz puertorikói gitáros, énekes és zeneszerző, 1945-ben született egy szegény 11 gyermekes családba. A vele született zöldhályog miatt világra jött, teóta teljesen vak.

0: ajánló következik.
1: Két nap, számtalan lehetőség. Egy hely, ahol a vállalkozásod szintet lép. Szeptember 24-én és 25-én negyedszer érkezik a Palicsi Vigadóba a Connect & Grow, Vajdaság legnagyobb magyar nyelvű üzleti konferenciája. A középpontban az AI és az ember együttműködése. Hogyan teheti a technológia vállalkozásodat erősebbé és versenyképesebbé? 9 előadó, 10 előadás, több mint 300 résztvevő, networking és értékes nyeremények. Ne maradj le! A jegyek fogynak! Részletek és jegyvásárlás connectandgrow.rs.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak. 107,1. Itt csak retrós láger megy.
4: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióval a 80-as években.
5: A Pointer Sisters együttes története 1969-ben indult el Kaliforniában. A kezdeti dúó 1972-re 4 tagúra nőtt. Érdekesség, hogy a legnagyobb 1980-as évekbeli popdiszkó sikereiket már újra trióként érték el.

Eddy Grant 1948-ban született Guyanában. A családja 1960-ban költözött Londonba, ahol 10 évesen megalapította az egyik első multikulturális brit pop csapatot, az Equals-t.

0: a 90-es évek,
1: amikor mindannyian milliárdosok voltunk.
0: A milliárdokból és a 90-es évekből
1: a következő dalok maradtak.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Köszöntöm a hallgatókat, kicsiket és nagyokat. Búzás Zsuzsanna vagyok. A mai mesés percekben egy újabb pompomról szóló mesével érkezik hozzátok Góli Csilla alpolgármester asszony. Fogadjátok szeretettel!
1: Hogy kicsoda pompom? Hogy nem ismertek? Ó, igazán senki sem ismert, mert hol ilyen vagyok, hol olyan. Bámulatosan tudom változtatni az alkomat. Ha akarom, olyan vagyok, mint egy szőrpamacs, vagy paróka, vagy egy ujjas kifordított buta kesztyű, vagy szobafestő pemzli, vagy papucs forrán pamut bojt. Most leginkább szőrsapkához hasonlítok, ahol ülök az ágon, egy szép, hosszú ágon, föl le.

Csukás István, pompom meséi. Órarugó gerincű, felpattanó. Pompom bóbiskolt az ágon, egy szép, hosszú ágon, de a fél szemét azért nyitva tartotta, s az útra pislogott, hogy mikor jön már picúr, csak nehogy szem elől tévessze. Hogy kicsoda pompom? Hogy nem ismeritek? Hó, igazán senki sem ismeri. Egyszer ilyen, egyszer olyan. Most milyen? Most leginkább egy szőrsapkához hasonlít, egy pislogó szőrsapkához. Hát, ahogy pislogott, meg bóbiskolt a nyitva tartott fél szemével, végre meglátta picúrt. Rögtön kinyitotta a másik szemét is, jó nagyra nyitotta mind a kettőt, mert picúr elrohant a fa alatt, olyan gyorsan, mint a szélvész. Pompom izgatottan kiabált. Hová rohansz? Miért rohansz? Az iskola megvár, állj meg! Várj meg te is engem! Picúr lelassított, és hadarva magyarázott. Hát nem látod, hogy már fél kilenc? Jaj, már nem is fél kilenc, hanem egész kilenc. Elkésem az iskolából, hát nem látod? Pompom kihajolt, és megnézte az utcai órát. Várj, várj! Rossz órát nézel, vagy rosszul nézed? Ezen az órán még csak fél nyolc. Picúr visszajött, megállt a fa alatt, és abba az irányba nézett, amerre Pompom mutogatott. Az óra valóban fél nyolcat mutatott. Nem értem, morfondírozott Picúr. A másik órán kilenc volt. Nem értem. Pompom töprengett, rázta a fejét, tekergette a nyakát, vagyis gondolkozott, majd vidáman a homlokára csapott. Megvan! Ez nem lehet más, mint óra rugó gerincű felpattanó. Órarugó gerincű, micsoda? Csodálkozott Picúr. Elkísérhetlek? Majd útközben szép lassan elmesélem. Van idő, rengeteg időnk van. Picúr bólintott, hogy elkísérheti. Pompom Picúr fejére ült, mint egy csapka, és szép lassan sétáltak, majd néha megiramodtak, majd megint lassan battyogtak, és jól megnéztek minden órát. Pompom pattogott Picúr fején, összehúzta magát, felugrott egy picit a levegőbe, majd visszahuppant. Na hát, nem hallottam róla két éve, nem, három éve, nem, négy éve. Picúr idegesen rázta a fejét, én pedig egyáltalán nem hallottam róla, se tavaly előtt, és légy szíves, ne pattogj. Pompom pattogott, és bocsánat kérően pislogott. Csak mutatom, hogy csinál órarugó gerincű felpattanó. Hogy csinál, kérdezte Picúr. Felpattan, magyarázott Pompom, de előbb összehúzódik, mert olyan hajlékony és rugalmas, mint egy órarugó. Azért is hívják órarugó gerincű felpattanónak. Világos? Picúr bólintott, hogy világos. És valahol itt bujkál a környéken. Pompom pislogott, meg tekergőzött, meg leselkedett, meg nézelődött, majd előre mutatott, és az izgalomtól kicsit reketten suttogta. Ott van! Hol? Suttogott Picúr is, mert rá is átragadt az izgalom. Ott, látod azt a fiút a két karikával? Az egyik karika órarugó gerincű felpattanó. Figyelték a fiút, aki pálcával ütögette, hajtotta a két karikát. Hallották, hogy csodálkozva dünnyög. Az előbb még csak egy karikám volt, nem baj, ez a másik egész ügyesnek látszik. Az a másik karika, amelyik egész ügyesnek látszott, figurázott, mókázott, ide-oda gurult, majd kinyúlt, mint egy villamos sín, majd hullámzott, mint egy hajcsat, majd boltívet csinált, majd megunta az egészet, felágaskodott, és ugrálva eltűnt a sarkon. Dang, dang, dang. A fiú ámulva nézett, majd legyintett. Láttam én, hogy nem teljesen normális. Majd az első karikájával, amelyik teljesen normális volt, elkarikázott. Pompom suttogva sürgette Picúrt. Utána, gyerünk, utána! Arra pattog, arra ugrál. Befordultak a saroknál, néztek erre, néztek arra, de nem látták sehol órarugó gerincű felpattanót. Egyszer csak Pompom pisszegett egy halkat. Psz, azt hiszem ott van. Hol? Kérdezte Picúr. Ott. Figyeld a cukrászinast? Figyelték a cukrászinast, aki feltartott jobb kezében egy gyönyörű, emeletes tortát vitt. Ebben nem volt semmi különös, de az már elég különös volt, hogy a cukrászinas a bal lábával a levegőben lépkedett, vagyis úgy látszott, mert a bal lába nem ért le a földre.
Figyeld a bal lábát, suttogta Pompom. Alatta van órarugó gerincű felpattanó. Most már Picur is látta, hogy órarugó gerincű felpattanó kifeszül, mint egy korlát, s rajta lépeget egyensúlyozva a cukrászinas. Majd lelapult teljesen a földre. A cukrászinas egy ideig még a levegőben lépegetett a bal lábával, míg el nem tűnt a sarkon. Hű, törölgette a homlokát Pompom, de azért nem ejtette el a tortát. Nézték, lesték a sarokhoz lapulva, hogy ki lesz órarugó gerincű felpattanó újabb áldozata. Jött egy macska, kényeskedve rakta a lábait, vigyázva, nehogy pocsolyába lépjen. Nem lépett pocsolyába, nem, valami egészen másra lépett. A macska először csak annyit érzett, hogy puhán felemelkedik a levegőbe, és nem elég, hogy felemelkedett a levegőbe, hanem egyszer csak repülni is kezdett. Minden esetre összehúzta magát, összegömbölyödött, mint egy labda. Kívülről nézve olyan is volt, mint egy labda, amint ide-oda pattog. Nyáu! Nyávogott egy keserveset a labda. Biztosan álmodom az egészet, és de rosszat álmodom. Picurék figyelték a nyávogó labdát. Valamit azért kellene csinálni, suttogta Picur. Itt senki nem tud csinálni semmit. Egyedül Gombóc Artúr tud csinálni valamit, suttogta vissza Pompom. De hol van most Gombóc Artúr? Ki hallott Gombóc Artúrról mostanában? Közben órarugó gerincű felpattanó megunta a labdázást, egy utolsót pöccintett a labdán, amely földet érve visszaváltozott macskává, és dühösen sziszegve, meg fújva, meg nyávogva elhúzta a csíkot. Órarugó gerincű felpattanó nyújtózott egy nagyot, rugózott egy kicsit, majd kandi pillantásokkal új játék után nézett. Egy teherautó kanyarodott be az utcába. Órarugó gerincű felpattanó gyorsan elnyúlt a kockaköveken, mikor a teherautó rágurult, rátekeredett a hátsó kerekére, ugyanakkor megfogózkodott a villanyoszlopban, és roppant erővel visszatekerte a hátsó kereket. A teherautó lassan visszafelé gurult. A sofőr csodálkozva hajolt ki az ablakon, hogy mi a csoda történik, de nem látott semmit. Gázt adott, a teherautó elindult. Órarugó gerincű felpattanó, feltekeredett, s a teherautó megint hátrafelé araszolt. Milyen erős, jegyezte meg elismerően Picur. Fantasztikus ereje van, pattogott Pompom. Erősebb, mint a svéd acél. Erősebb minden acélnál. Az erő még nem minden, töprengett el Picur egy pillanatra. Majd tovább nézték az előre-hátra guruló teherautót. A sofőr már két lábbal nyomta a gázt, mikor órarugó gerincű felpattanó megunta a játékot, elengedte a kereket, s a teherautó kilőtt az utcából. Ekkor egy bajuszos jött ki az egyik házból, szemetes vödröt cipelt, s a kukához batyogott. Órarugó gerincű felpattanó, villámgyorsan a kuka alá surrant, s várt csillogó szemmel. A bajuszos odaért, kinyitotta a fedelet, felemelte a vödröt, s önteni akarta a szemetet, mikor a kuka felemelkedett egészen a feje búbjáig. A bajuszos csodálkozva tartotta a vödröt, s kimerett szemmel bámulta a levegőben lebegő kukát. Majd lassan leengedte a vödröt. A kuka leereszkedett a földre. Mi a figyfene ez? Mormogta a bajuszos. Próbáljuk csak meg még egyszer. Megpróbálta még egyszer. Lassan felemelte a vödröt, a kuka is felemelkedett a levegőbe. Így maradtak egy pillanatig. Majd a bajuszos leengedte a vödröt. A kuka is visszaült a földre. A bajuszos mérgesen ráncolta a homlokát, majd bevetett egy trükköt. Villámgyorsan emelte fel a vödröt. A kuka is villámgyorsan emelkedett a levegőbe. Majd villámgyorsan leengedte a vödröt. A kuka is villámgyorsan leereszkedett. No, fenyegette meg a bajuszos a kukát. Viselkedj rendesen, különben elbánok veled. Hirtelen felugrott a kukára, s rácsücsült. Most izegj, most mozogj, fránya kuka, te izgő mozgó kuka. Jaj! Azért jajgatott, mert a kuka újra fölemelkedett a levegőbe, de nem elég, hogy fölemelkedett, hanem ugrott is kettőt, hármat, s vele ugrált a bajuszos is a fedelén csücsülve. Mikor a kuka leért a földre, a bajuszos leugrott, s rémülten visszaszaladt a házba.
órarugó gerincű felpattanó kimászott a kuka alól, vidáman nyújtózott, megrugózott, felugrott a levegőbe, s fenéken pöccintett egy verebet. Aztán még egyet. Aztán még egyet. A verebek csiripelve menekültek az utcából. Egyáltalán mindenki elkerülte ezt az utcát. Jött egy kutya, benézett az utcába, s fejét csóválva eltrappolt. Jött egy macska, benézett az utcába, s mérgesen nyávogva elspurizott. Jött egy másik fiú karikával, benézett az utcába, s gyorsan visszafordulva elkarikázott. Jött egy másik teherautó, benézett az utcába, s pöfögve visszafordult. Órarugó gerincű felpattanó, elszontyolodva kóvájgott fel alá a kiürült utcában. Ekkor a szemben lévő toronyban nagy zengés-bongás támadt, recsegés, meg percegés, meg veszett tiktakolás, meg össze-vissza óraütés, mint egy bolond toronyórában. Mindenki oda nézett, s látták, hogy a toronyóra valóban megbolondult. Megbolondult a toronyóra, mutogatott Picúr. Össze-vissza járnak a mutatók. Valami zűr van, az biztos, mormogta Pompom. És itt van ez a foglalkozás nélküli órarugó gerincű felpattanó. Csak jönne már Gombóc Artúr, ő tudná a megoldást. Órarugó gerincű felpattanó is kíváncsian figyelte a megbolondult toronyórát. De hát ő se tudta még a megoldást, vagyis csak bámészkodott, megfigyelgetett. Végre arra jött Gombóc Artúr egy nagy bőröndött cipelt. Ha-hó, Artúr, de jó, hogy erre jársz, rikkantott Pompom. Állj meg egy pillanatra! De csak egy pillanatra, mondta Gombóc Artúr. Új csokoládé szállítmány érkezett, oda sietek, mi a baj? Pompom megbolondult toronyórára mutogatott, majd a bámészkodó órarugó gerincű felpattanóra. Gombóc Artúr egy pillanat alatt kitalálta a megoldást. Biztos eltört a rugó. Na meg itt van ez a láthatóan munkanélküli órarugó gerincű felpattanó. Világos, intett órarugó gerincű felpattanónak. Figyelj ide, öcsi! Nem akarsz egy jó állást? Egy magas állást, he? De akarok! Már úgy is unatkozom. Helyes, akkor pattanj fel oda. Ott az állás. Köszönöm, Gombóc Artúr. Pattanok, sikkantott órarugó gerincű felpattanó. S felpattant a toronyba, megkereste az eltört rugót, kidobta az ablakon, szépen becsusszant a helyére. Az óra egyből megjavult, egyenletesen tiktakkolt, s a mutatók pontosan mutatták az időt. Jaj, mondta Picúr, mindjárt 8 óra, elkések az iskolából, rohanás! Még elbúcsúztak Gombóc Artúrtól, aki a másik irányba futott a csokoládéért, futtában integettek a toronyóra felé, s rohantak az iskolába. A kapuban Pompom is elköszönt. Szia, Picúr, most már tudod, hogy melyik óra a legpontosabb a világon? Tudom, mosolygott Picúr, amelyikben órarugó gerincű felpattanó lakik.

Kedves gyerekek, kicsik és nagyok, ma Góli Csilla Szabadkaváros alpolgármestere választott nektek mesét. Hamarosan egy újabb történettel érkezik, de addig is legyetek jók, és olvassatok sokat. Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18:30-től a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: Valódi hangszerek. Legendás zenekarok. Igazi zenészek. Igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenkié. A zene mindenkié. Mindenkié.
2: 1979-ben San Franciscóban alakult meg a Huey Lewis and the News.

0: Retro slágerek társaságában.
1: A 107,1 MHz-en.
2: Most pedig érkezik a birminghami legenda, a Duran Duran. A brit új hullám képviselői, akik nélkül nem lenne ugyanaz a popzene. Az 1978-ban alakult Duran Duran a 80-as évek egyik legsikeresebb zenekaraként több mint 100 millió lemezt adott el.

0: 19 óra van.
1: A hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
2: Retro kavalkád és zenei maraton.
3: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Végig kísér ezen a délutánon.
1: Érkezik az ír-olasz származású legenda, Chris Rea, aki 1951. március 4-én született Angliában.

a 90-es évek zenéinek legjava. Most szól a Szabadkai Magyar Rádió műsorán. Itt az SMR-ben most pedig muzsikáljon az 1970-ben alakult Queen. Minden idők egyik legikonikusabb rockzenekara, amely Freddie Mercury zsenialitásával, Brian May különleges gitárjátékával, valamint Roger Taylor és John Deacon precizitásával hódította meg a világot. You don't fool me.

0: Itt a Szabadkai Magyar Rádió.
1: A Gyulai Magna Cum Laude 1999-ben alakult meg. Nevük a latin nagy dicsérettel kifejezésből ered, amely az egyetemi doktoravatások legfelső fokozatát jelöli. A formációt Szabó Tibor gitáros, zeneszerző és Karamisa basszusgitáros szövegíró alapította. Hozzájuk csatlakozott Mező Misi énekes.
2: Éppen átfordultam a másik oldalamra, amikor üzentek.

0: a 90-es évek magyar slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban, a 107,1 MHz-en.
2: A hallgatók hullámhosszán.
1: 107,1.
3: 1947. március 12-én megszületett Fenyő Miklós, a magyar rock'n'roll koronázatlan királya. Mr. Rock'n'rollra emlékezünk a következő dallal.

0: Zenés multidézés a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: A 80-as évek, 90-es évek legnagyobb magyar slágerei
0: a 107,1 MHz-en.
2: A 80-as évek magyar legendái közül következzék. Az 1985-ben alakult Napóleon Bulvár, amelyet a progresszív Solaris együttes tagjai és a különleges hangú énekesnő Vince Lilla hívtak életre. Ők muzsikálnak most az SMR-ben.

0: Mi játsszuk a legtöbb régi zenét. Azért nem ennyire régit. Változatosság a retro jegyében.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió reggeltől estig.
0: Retro slágerek társaságában.
2: A Jürgen és Noller, Nils Olsen által alapított Dán Olsen Brothers Duo, Dánul Brodrine Olsen. 1965-ben alakult, de 1972-ben vette fel ezt a nevet. Legnagyobb sikerüket 2000-ben érték el, amikor megnyerték az Eurovíziós Dalfesztivált.

0: Nálunk nem haltak ki a rock dinoszauruszai. Szabadkai Magyar Rádió.
1: A The Doors az amerikai rock történet egyik legmeghatározóbb és legvitatottabb zenekara, amely 1965-ben alakult Los Angelesben. Zenéjükben a pszichedelikus rock, a blues és a jazz elemei keveredtek Jim Morrison sötét költői szövegeivel.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Nosztalgiázzon velünk.
0: A 107,1 MHz-en.
2: Már Zakatol és befutállomásunkra az 1971-ben alakult, és Presser Gábor vezette Lokomotív GT.

0: ahol a 80-as évek dalai szólnak.
1: 107,1 MHz.
0: Szabadkai Magyar Rádió. Ahol
1: most vissza a 80-as évekbe.
2: Önök a Szabadkai Magyar Rádiót hallgatják, ahol most következzék az 1977-ben Los Angelesben alakult Toto együttes. Slágereiket az egész bolygó kívülről fújja Los Angelestől Afrikáig. Így hát nálunk is szóljon a 6-szoros Grammy-díjas legenda, a Toto.

0: Pörögjünk fel együtt a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Retro kavalkád.
0: A 107,1-en.
2: Az Ottavan 1979-ben alakult francia diszkó duó. Tagjai Jean-Patrick Baptiste és Annette Eltis. A producereik korábban a Gibson Brothers sikerét is megalapozták. Több mint 10 millió lemezt adtak el.

0: Munka közben.
1: SMR.
0: Munka után.
1: SMR.
0: Itt csak retrós láger megy.
1: 107,1.
2: Egy focista, aki énekes dalszerző lett. Ő Ihász Gábor, aki 1946. október 29-én született, és mindössze 43 évesen hunyt el.

A mindössze 6 évesen zongorázni kezdő Máté Péter élete során közel 150 dalt szerzett és énekelt el. 37 éves korában szívrohamban hunyt el.

0: Szabadkai Magyar Rádió. A régi zenék otthona.
1: A 107,1 MHz-en.
2: Elég csak annyit mondani, hogy Beatles. A négy liverpooli gombafejűnek 1960 és 70 között számtalan slágert köszönhetünk.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Hallgasson zenét velünk.
2: A Fonográf Együttes 1973 szilveszterén alakult az Illés Együttes és a Tolcsvai Trió tagjaiból. Ők voltak a 70-es évek magyar country rock szupercsapata az 1984-es feloszlásokig.

0: 20 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, válassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
0: Tegyék meg tétjeiket.
2: Régi kedvencek, örökzöld melódiák.
0: Nálunk mindenki nyer.
2: Szórakozás tét nélkül.
0: Aranyalbum. Aranyalbum. De a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Agárdi Gábor, ez itt az Aranyalbum, ahol szebb a szép. Peppino Gagliardi mindig is büszke volt nápolyi származására. Nagyon sokszor énekelt az ottani nyelvjárásban, ahogy hívják azok, akik onnan származnak. Az olaszok egyik nagy kedvence, aki 1972-ben és egy évvel később is második lett a Sanremo-i dalfesztiválon. Az említett években Nicola di Bari és a nemrég elhunyt Peppino di Capri szerzeményei diadalmaskodtak. 72-es dala volt a Mint a violák, amelyet sokan Szécsi Pál tolmácsolásában ismerhetnek magyarul. Most az eredeti fog felcsendülni, és persze meg annyi szép felvétel Nápoly egyik legismertebb fiától. Peppino Gagliardi énekel.

tu bambina, ragazzina, hai portato

intorno a noi, ricordando Andersen, dove sono i prati verdi.

forse perché so che l'amo più di te.

0: tegyék meg tétjeiket.
1: Régi kedvencek, örökzöld melódiák.
0: Nálunk mindenki nyer.
1: Szórakozás tét nélkül.
0: Aranyalbum. Aranyalbum. De a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: You must remember this. A kiss is still a kiss.

0: Aranyalbum.
1: 24 karátos lágerek.
0: Vasárnaponként 20 és 21 óra között a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Aranyalbum.

0: Tisztelt hallgatóink, 21 óra múlt. Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
1: Nevem Megkelek. Estelente megahertzen edvelem eme remek zenefelvételeket. Esti koktél. I love the colorful clothes she wears and the way the sunlight plays upon felvételeket. Esti koktél.

0: A legendák nálunk szólnak.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A 107,1 MHz-en.
0: A régi zenék hullámhossza.
3: 107,1 MHz.
0: A lemez forog tovább.

0: a Retro jegyében. A 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Nálunk a régi slágerek sem mentek ki a divatból. Szabadkai Magyar Rádió.
1: A legendák nálunk szólnak.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Mert ami jó,
0: az jó.

0: ne állítson az állomáskeresőn. Fontos információ következik.
1: Hallom, engem!
0: Ha ezt hallja, ön jó helyen jár.
2: Miért?
0: Szabadkai Magyar Rádió, 107,1 MHz.
1: Ez meg mi?
3: Üdítő zenei turmix, esti koktél.
0: Figyelem, ez az üzenet 5 másodpercen belül megsemmisül.

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazám rokon.

0: Esti koktél.
1: Esti koktél.
2: Esti koktél.
1: Mi táncra perdítjük a holdfényben.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: 22 óra múlt. Jó estét és kellemes rádiózást kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió. Minden este.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. A készüléken kívül mindenkinek jó kikapcsolódást kívánunk.
1: A 107,1 MHz-en.

0: Zenés multidézés a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: A 80-as évek, 90-es évek legnagyobb magyar slágerei
0: a 107,1 MHz-en.

Figyelem! Figyelem! Visszaszámlálás kezdődik. 3, 2,

0: ha álmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Éjszakai babjoknak.
1: Üdítő zenei turmix.
0: Esti koktél.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: A 70-es évek királynője, a Queen.
1: A 70-es évek királynője, a Queen. We are the
2: champions. A 80-as évek hercege, Prince. Prince. Prince.
3: A 80-as évek hercege, Prince.
0: Fejedelmi zenék a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.

0: ha álmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Esti koktél.
1: Üdítő zenei turmix mellékhatások nélkül.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. Esti koktél.

0: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: Egy húron pendülünk a rockzenével.
2: 107,1!
3: A legjobb rockzenék a 80-as, 90-es évekből.
2: Ez a

a rock történelem legmeghatározóbb új nyomai. Gitárlegendák a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Vannak, akik csak játszanak a gitáron.
1: És vannak, akik lelket adnak neki.
0: A húrok most önnek sírnak.
1: Itt a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1-en.

0: Zenés képeslapok a múltból a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es évek kedvencei az SMR-ben. Hallgasson zenét velünk!
2: A 107,1 MHz-en.

0: stresszes nap után lazítson, lazítson, lazítson, lazítson. A Szabadkai Magyar Rádió éjszakai zenés műsora mellett.
1: Üdítő zenei turmix, mellékhatások nélkül, esti koktél.

0: Éjfél múlt. Az új nap kezdetén is önnel a Szabadkai Magyar Rádió.
1: A régi szép idők dalai, minden idők legnagyobb exjúslágerei nálunk szólnak.
2: A Szabadkai Magyar Rádió hullámain.

0: a 90-es évek,
1: amikor mindannyian milliárdosok voltunk.
2: 90-es évek, 90-es évek.
0: A milliárdokból és a 90-es évekből a következő
1: dalok maradtak.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Mi játsszuk a legtöbb régi zenét. Azért nem ennyire régit. Változatosság a retro jegyében.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió reggeltől estig.
0: Retro slágerek társaságában.